0: és el is tüntetek valami boltba. Végleg.
1: Rádió Beograd, treći program.
2: Ponoćni kauboji, jel ste još tu? Jer pravi muškarci su još uvek sa nama. I sada, u ponoć, za prave muškarce, za muškarčine, san snova, extra kvalitet.
3: Autók a tenger felé, a Kispálisa Borsz pedig a Budapest Parkba mennek május 9-én. A zenekar elhozza az elmúlt közel 40 év legnagyobb slágereit. Gyere újra és naposz holddal! Kispálisa Borsz, május 9, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.

Ezüstötör a szőjtőket, láttak, hogy ott valamit 200-an előznek, Ferrari Porsche-kat és Porsche-k viszont, gondoltak a lüktető élet el a viszony, ide elkezdeni.

0: Az autók a tenger felé, a kis Pálisa Borsz pedig a Budapest Parkba mennek május 9-én. A zenekar elhozza az elmúlt közel 40 év legnagyobb slágereit. Gyere újra és napozz holddal! Kis Pálisa Borsz, május 9, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
1: Ami csak a megjelenése után 6 évvel, vagy 7 évvel, vagy 8 évvel ment ki a divatból. Vagy vált anakronisztikussá.

0: rockinfon.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021 februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találunk.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
1: Rock

0: rockinform.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.

0: rockinform.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021 februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találunk.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.

autók a tenger felé, a Kispális a Borsz pedig a Budapest Parkba mennek május 9-én. A zenekar elhozza az elmúlt közel 40 év legnagyobb slágereit. Gyere újra és naposz holddal! Kispális a Borsz, május 9, Budapest Park.

Az autók a tenger felé, a kis Pál és a Borsz pedig a Budapest Parkba mennek május 9-én. A zenekar elhozza az elmúlt közel 40 év legnagyobb slágereit. Gyere újra és naposz holddal! Kis Pál és a Borsz, május 9, Budapest Park.

بجوزات عرام کی مرات عرمادوز نکزدت ایمک چکاستوتان کیوشونت.

Most pedig egy dal, melyben elválik a vér, a víztől, a máj, a szartól.

0: Rockinform.hu.
1: Rockinform.hu.
0: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
0: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.

Szevasztó! Ó, mennyi kezetek van? Színpadon a Kis Pál és a Borz.

Köszi szépen! Illetve mi köszönjük? Már eleve azt is szeretném megköszönni, hogy én azt hiszem, még sose hallottam ennyire egyöntetően ezt a szöveget, pedig nem volt egy különösebben nagy, kispáls, úgymond sláger, de itt az elől állók, én szerintem jobban tudják a szöveget, mint én. Jól vagytok itt elől is, mert látom, van néha egy kis izé, hogy néhányan eltűnnek, aztán visszaemelkednek. Vigyázzatok magatokra, tudjátok, sokan vagyunk, de a sok jó ember az, mint tudjátok, a viszonylag kis helyen is el kell, hogy férjen. Na, teljen ki, fi, az mehet, az jó? Köszi a bizalmat.

Kings para Londres. És most rámegyünk a szívszorító számokra, figyeljetek! Nagyon... Ez annyira érdekes. Ja. Nem értettem, hogy miért jön felém egy ilyen... Egy bebugyulált bugyi, de most már rájöttem, hogy ez egy kamera, csak a másik oldalát fordította felé. Ugye, ugye, összeszorul a szíved, fogja sokszor énekelni az énekes. Már az énekes egy és az énekes kettő is, mert hogy bizonyára észrevettétek, hogy a Kispál és a Borz eredeti felállásához képest van némi változás. Velünk van multi-instrumentalistaként Császári Gergő! Na!

És ezzel még nincs vége a bravúroktól hemzsegő vokális megoldásoknak. Most egy egyszerű dal következik viszonylag, de nem az az egyszerű dal, amelynek az a címe, hogy egyszerű dal, hanem ennek az a címe, hogy a vadnyugat története Indián szemben. Tehát a címe semmiképpen nem egyszerű, viszont alkalmat teremt e dal ahhoz, hogy mivel nem kell benne basszusgitároznom, ezért végre szemtől szembe énekelhetünk egymásnak. Mi a véleményetek? Na, tegye fel a kezét, akinek van! Jó. Tegye fel a kezét, aki készen van arra, hogy beszámoljak és elkezdjük ezt a gyönyörű dalt! Valaki állandóan be akar dobni engem sörrel. Vagy üres sörös dobozzal. Vagy sörös, mi ez? Visszaváltható, izé? Mennyibe kerül? Azért így támogatnak engem? Mennyi egy ilyen sörös üveg? Sörös doboz. 2? 4? Azért meggazdagszanak rajtatok. Ne hagyjátok! Na, fő azt mondja, hogy úgy is tartottam? Mivel ez 6-8-adban van, ezért úgy fog beszámolni, hogy 1-2-3-4, 1-2-3-4, jó? És akkor kezdjük, jó? Na. Azért azt nézem, hogy meglehetősen komoly erők kiszorították innen a jó csajokat, és csupa faszi áll előttem. Csak az első sorban azért van még egy-két préselődő, gyönyörű lány, de hát ez már csak ilyen. Sajnos az a helyzet, hogy ahogy öregszünk, úgy egyre nagyobb lesz az életterünk. Na, figyeljetek, egy-két há. Fejéreket forgattok meg, a földön kiterítve fekszenek. Én a töröm, keresem már, nem kenyerem a dicsekvés. De hát megint győztem is a gyerekkor, amíg tartott. Vinetuként begyűjtöttem sok-sok igen, sok szőkös kapok. És szilajló és vörös felhő, táció is voltam néha. Megülő bika, az tényleg győzött, bár elég régen még a sebesültér nevű patak jut eszembe nekem így most. Ott meghaltunk, mi is páran, de főleg az volt igen kínos, hogy amikor elfelelták, arám terült, súlyos törtön, nem láttam volt az életét, és látom, hogy valami pól, de így most, hát nem tudom, ha meg lenne, nem én magam, s megpökölődnék, s elindulnék nagy szellemként, rendet rakni a világba, ahol baj van, Robi útként, lőnék én minden irányba, ahol meg jó, ott kis kabát, lennék egy milliómos fián, vagy télapó, hogyha lehet, télapó, ha lott indián. Ja, öreg koromban ez már nem fog menni. Figyeljetek, viszont... Na, az van, majd azt akkor mondom. Köszönjük szépen, igazán nagyon szépen énekeltetek, különösen az előállók. Ezek közül is meg kell dicsérjem a csíkos pólós Esztert. Látszik, hogy nem az első koncerted. Eszter! Akkor a következő dalt engedd meg, hogy neked küldjük sok szeretettel, illetve azoknak, akik köztünk vannak, és mind-mind Eszter névre hallgatnak. Többek között a lányom is. Következő buszon.

Közi! A gyönyör dajtékos hullámai csapkodták végig a hátatokat, éreztétek? Egészségetekre! Mi is jön most, András? Föltörténet. Később?

Köszönjük szépen, nem tudom mennyire lehetett észrevenni, de ahogy ezt előre is elmondtuk néhány fórumon, az első három albumról játszunk most dalokat, ez a Kispál eredeti felállás, ugye. Azért most bekerül egy kakukktojás is. Ezt a dalt még együtt írtuk, de aztán az ötödik lemezen jelent meg. De elkezdtük így, amikor próbáltunk, így eszünkbe jutott, elkezdtük játszani, és picit átírva most eljátszanánk nektek, ha megengeditek. De például az ötödik album többi dala az majd csak jövőre kerül elő, ha gondoljátok. Ennek az a címe, hogy Daltea. Illetve nem, ez a rövidített címe, Dalteázáshoz.

Köszönjük szépen, bár ez bor. De a daltájázáshoz című dalt hallottátok, egy ilyen 21. századi verzióban, most pedig következik egy Forradalmár című, amelyik 1987-ben keletkezett, még kimondani is nehéz, de valóban így volt, és ha becsukom a szemem, érzem, újra ifjú és csodálatos lobogóhajú srác vagyok. Ugye ti is ezt fogjátok érezni közben? Már főleg a... Várjál, András, várjál! Azt akartam mondani, hogy főleg azok, akik fiúk. És tegye fel a kezét, aki már élt akkor. És tegye fel a kezét, aki... mondjuk... már elvégezte az általános iskolát. Aha, így már kevesebben vagyunk, jó van. Ennyit a tömeg... piackutatásról, vagy hogy hívják ezt? Igen, azt hiszem így. Forradalmár.

Bírjátok még! Újjá! Most még mélyebbre ásunk a múltban. Egészen, azért nem megyünk le a, mondjuk az eocén korszakig, de mondjuk ugye a 60-as évek. Ez az.

0: Saint-Luc, c'est belle.
1: Tényleg az van, hogy most következik egy óriási mutatvány, nem a mi részünkről, hanem a Dió részéről, aki eddig a zenekart kevert, és most állítólag föl kéne jönni a zongorázni. Azt beszéltük meg a koncert elején, hogy kitalálunk... Hát a jazz nem akarunk játszani azért, gondolom. Tegye fel a kezét, aki szeretné, hogy csak jazz játszunk. Na végre egy normális közönség, amelyik szereti a jazz-t. És aztán tegye fel a kezét, aki szeretné megnézni, hogy a Kispál az hogy táncol üvegfal mögött. Végre egy normális közönség, aki szereti a jazz balettot. András, akkor ne ragudj, gyere, amíg a Diósi fölér, addig szórakoztasd tánccal. Vigyázz, ég a fű. Baszik, le fogod égetni a hajadat. Annyira hülye, baszik. Betette az égő cigit a füle mögé, és már gyullad föl a hajad. Ja, ez lázadás, értem. Jó van. Hát hülye, örülj neki, hogy még van hajad. Na figyeljetek! Drámai és teljes csöndet kérünk! Ez csak úgy megy, mert ez nagyon veszélyes mutatvány, ebbe bele lehet halni, véletlenül összetöri az üveget és elvágja a kezét. És akkor nem tud többet gitározni. Ne kiabáljatok, mert így nem tud koncentrálni. Csönd! Fazeg, ez már az, András? Ez geci jó. Igen. Ne! A cigánykereket ne, András! Tudod? Bazeg, de... Van tartalék gitáros? Jó. Meg... Cigánykerékben egyébként én vagyok a profi, azt megmutatom.

0: és ez még semmi. Most jön Brajtigan Gábor, aki... Most jön Brajtigan Gábor, aki azt kérte tőlünk, hogy egy Ardiles challenge szeretne bemutatni, amely Ardiles az egy... Akkor volt egy argentin futballista, amikor a Gábor fiatal volt, és ez így beragadt neki, hogy ezt ő is meg tudja csinálni. Nagyon sokáig gyakorolta, amíg összejött. Kérlek, 20-valány év munkája van benne, kérlek, tekintsétek meg. Tessék, Gábor. És utána azt mondta, hogy nem sikerül, akkor berúgja a labdát. Több 10 000 forintot ér. De ott csinálod? De ott nem látsz senki. Látjátok ott? Várjál, ne, Ricsi, elrúgod a labdát véletlenül. Á, bazd meg. Hát ez meg, adjátok vissza. Megmutassam, mit akar tulajdonképpen. Én még dekázni se tudok, úgyhogy... Na? Mi minden lehetett volna belőled, bazd meg! Én ezt csináltam nagyjából futballmeccsek alatt is. Na, fölért a Diósi? Vagy még csak... fölért a Diósi. Köszönjük szépen, mutatványok után a jazz helyett Diósi Ákos.
1: Akit fellöktem, útközben elnézést kérek.
0: Én javasoltam neki, hogy jöjjön így a közönség hátán, de esetleg úgy visszamehetsz, hogyha akarod. Vállaljátok? Én egyszer életemben, én mindig ilyen félős fiú voltam, és egyszer Miskolcon annyira szeretett engem a közönség, éreztem, hogy szeret, hogy így beugrottam a közönség közé, és így elkezdték így húzigálni le a pólómat, azonnal meg is fulladtam, mert így tudjátok, így elkezdték hátrafelé húzni, és így próbáltam úgy csinálni, mint ez kurva jól, de közben meg nem kaptam levegőt. Mire észrevett egy technikus, és végül is visszahúzott és megmentett. Úgyhogy erre vigyázzatok, ha véletlenül az Ákos közétek ugrana, és föladnátok a keverőpultig, akkor ne húzzátok össze-vissza az ingecskéjét, hanem finoman tapogassátok a mogyoróit. Köszi!

és az, vagy volt. Volt a világ vége, és hát az hogyan lehet úgy. Nevetni, ha bejönne emberek, vagy jött volna emberek. Inkább 2012 vagy 2018.

is látszik, hogy nem szabad olyan dalokat írni, amiben konkrét évszámok vannak, mert egy idő után elvesztik az aktualitásukat, nem? Most szegény Ágos ennyiért jött vissza abból a nagyszerű helyről, ahol volt, ahol gyönyörködhetett bennünk. Na hát mindegy. Diósi Ágos, köszönjük szépen! Nem meri. Na. Figyeljetek, egy jó levesek porból. András, málházátok fel a kisfit. Ez a fekete gitár egyébként szerintem jobban szól, mint a fehér, nem? Ezt nem a Gézától vetted, ugye? Figyeljetek, óriási jelenlát belevetjük magunkat a következő dalba, mégpedig így, hogy...

Micsoda gyönyörű szólamvezetés! Most pedig jöhetnek a rumpaladák, nem? Egy lassú 80-as évekbeli gyönyörű rockballada, visszarúgtátok a labdát, ezzel még én is meg tudom csinálni az Ardiles-csel. Kérlek benneteket, hogy adjátok vissza a labdámat. Köszi. Tanulékony jószág vagyok. Szőkített nő. Ezt... Ezt választottam rockballadának.

Köszönjük szépen, bizonyára nagyra törő refrénből lehetett sejteni, hogy nagyjából műsorunk vége felé tarthat a zenekar, illetve a kedves közönség. Jól vagytok, meg minden? Készítsek veletek egy mély interjút? Akartok róla beszélni? Következő számban mindenkinek lehetősége van rá, tessék akkor. Egy igazi zöld téren játszódó darab. Mindannyian itt lehetünk benne pillanatra.

0: Mai stelle un carlesen de incesta rigerg. Hatul de buknar, roite gangabu. Gitaro, kis palondras.
1: És Lovasi András.
0: Köszönöm szépen, köszönjük.

egy igazi Bartóki akkord a végére. Köszönjük szépen! Még a végére, ha gondoljátok, ne kibigyeztek egy történetet a koncert menetének. És amikor egy érzése töreszre vitte őket, látták, hogy ott alatt 200-zel előznek Ferrari Porsche-kat és Porsche-k viszont. Gondolták a lüktető élettől a viszonyt ideje elkezdeni, és odáig szaladtak, oda, ahova ettek, ittak, vagy csak feküdtek egymáson a hívhatjuk baszásnak, de olyan ritka, mint az emberük együtt csinálnak a szexen. Régi harcostársak, testi jó barátok és a lelki világ, a csontodoknak olykor is szeremnek hívják, a kilna lélek az orgol, olykorban értem én a tréfát, mikor mindenki annyira vicceseket élte.

Következő éven innen folytatjuk. Szevasztok, köszönjük szépen! Következő éven innen folytatjuk. Szevasztok, köszönjük szépen! Császári Gergő!

0: Rockinform.hu.
1: Rockinform.hu.
0: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
0: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
0: Rockinform.hu.

Utoljára hakapeszi, ma kibontotta ilyen vadul a magyaros csokoládét, ahogy én próbálom felidézni a számakkordjait. Ezt azért próbáltam ilyen vicces lenni, mert most olyan szám jön, amit még komolyan menni.

200-al lőznek Ferrari Porsche-kat, és Porsche-k viszont gondolták a lüktető élettel a viszonyt ide elkezdeni, és rögtön szaladtak oda, ahol a legtöbben ettek, ittak, vagy csak feküdtek egymáson. Hívhatjuk baszásnak, de olyan ritka, amit az emberek együtt csinálnak a szexel, a régi harcostársak, testi jó barátok és a lelki világnak a csontot dobnak olykor, és szerelemnek hívják.

0: Ez egy nemzetközi kiáltás. Tulajdonképpen azt hiszem, hogy a... Nem is mondok semmit, figyeljetek. Sokkal jobb, hogy az ember egyszerű üzeneteket juttat a közönség közepibe, nem? Hogy így együtt így tudunk ilyen egyszerű ilyen dolgokat kiaválni, mint az igen, meg a nem, meg a hello. De most akkor legyen ez a nyama, figyeljetek. Erre nagyon rámegyünk most. Azt mondja, hogy András, te egy igazi rock énekes vagy, állsz a színpad közepén, előtted sok ember, és most megszólítod őket. Jó, elsőre nem ment. Az a lényeg, hogy nem szabad, ilyen lazán kell jön csinálni ezt. Látok, más, még egyszer jövök. Nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama. Az üzenet célba ért? Figyeljetek! Tudom, hogy titeket még nem tudlak fanatizálni, de a zenekart már megtanítottam. Figyeljetek, most együtt mindenki, akinek a szíveig elért ez a kis üzenet, az most együtt velünk, együtt, jó? Na! Nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama. Most nem. Ti nem. Nézd meg, a közönség előbb tudja, mint ti. Nyama nyama nyama nyama nyama
1: nyama nyama nyama nyama nyama
0: nyama nyama nyama nyama nyama
1: nyama
2: nyama nyama nyama nyama
1: nyama
2: nyama nyama nyama nyama.

0: Köszi szépen!
1: Hát igen. Az elején azért játszottuk, hogy egy kicsit tovább nem jutott eszembe a szöveg, de hát ez... Van ez a ginkófának a levele, az kell lenni állítólag ebbe a korba, és az nagyon sokat segít. Figyeljetek, az van viszont, hogy készültünk egy kicsit. Speciális vokális megoldással szeretnénk benneteket elkápráztatni, mint olyanokat, akik hát ugye éjjel-nappal szolfézs órákra jártatok. Tudjátok, hogy most milyen nehézségű bevezetőt fogtok hallani. Szeretném, hogyha a káprázat csillogását látnám a szemeitekben, amikor ezt majd most bemutatjuk. Készüljetek, akkor ez nekik is nagyon nagy feladat, és nagyon nagy sikerélmény lenne társaidnak, hogyha el tudnátok káprázódni ezen. Na figyeljetek akkor! Izgulok nagyon!

Igen, hát ez egy hatáskeltő elem volt, amikor ilyen viszonylag sok keringőt, meg ilyesmit játszunk, akkor büntetésből magunknak büntetésül eljátszunk a kicsit szomorkásnak bizonyos részleteit, ha gondoljátok ti is. Amolyan ébresztőként. Na kérem szépen, most mi jön? Ábel, a kedvenc számod jön, András, amiben olyan szépen szólózol fiatalkorod óta. Annyira szépen, hogy most már Csasszinak átadtad, mint fiatal versenyzőként. Most már ő hat kísérletezzen. Nem is tudja, hogy minden, nem is tudja, hogy...

Így volt lemez minőség. Köszönjük szépen, és azt ismertek, hogy... Ez ilyen világzenés kezdés, ez olyan, olyan szép ilyen zenei aláfestés, mint aki zinget, kispik. Neked, az ingetnek énekelek.

Lakot nyit, s amit főzött, az kijönti a félhomályba. A gőzzel száll és a járdán, ott marad a sűrű leves. Aztán néhány nagyobb darab feláll és új életbe kezd. Először is új külső kell, ruhát kap a konzervgyárba és munka után lezárt szűvelőbe egy jobb ételbárba. És hazafelé a kapuajba kitámad a bőrkabát rá, hogy ő még soha és senki

0: figyelek oda.
1: Hát neked ezzel kéne foglalkozni, nem a zongorázással. Ez a napszemüveg, ezt tudod, hogy csak a nagyon öreg bácsik hordanak ilyet rock színpadon.
0: Yeah!
1: Vállald a csodálatos bölcs ráncaidat, amik ugye szemed körül itt kialakultak. Ezt ma kaptad, ezt a napszemüveget egyébként? Vagy mi ez? Diopriás? Megnézhetem?
0: Ezt ajándékba kaptam Nagyváradon valakitől, aki nem akarta ideadni.
1: És már nem él? Vagy most ezt miért így mondtad ilyen fenyegetően?
0: Ott felejtették a hangszeremen. Ennyi.
1: Nekem hogy áll? Nem hallom az egyértelmű lelkesedést. Viszont nem látok benne, úgyhogy visszaadom. Ez jobb azért, ebbe otthonosabban érzem magam. Figyeljetek, az van, hogy kimaradt egy szám, amit én tudok a legjobban eljátszani a világon. Ezt a Drapi mondta nekem. Pedig ő sokkal jobb basszusgitáros, mint én. Na figyeljetek, úgyhogy most egy jelentőségteljes pillanat következik. Például ez a úgynevezett király-indiai védelem, amivel megnyitom a figurát, figyeljetek, amivel nyitom a számot, ez nagyon csodálatos. Tudjátok mi jön? Ábel, meghatást, tudod, az jön. Ismeritek a meghatást? Figyeljetek, ez az egyik legnehezebb dolog, amit csináltam életemben. Ez még nehezebb az oviskori szexnél is. Nem is sikerült elsőre. Hogy is van, azt mondja? Nem. Hát, jaj. Ábel, szerint ez hogy van? Te mindig szoktad tudni ezeket. Du-du-du-du-du-du-du-du. Igen! Hát egyből, látod? Hát egyből. Bocs, csak úgy örültem, és akkor nem tudtam elkezdeni. Na.

Kár lett volna kihagyni, nem? Akkor most jöhet a Honi csillagászat fejlődése egy ilyen vízparti helyen?

0: Köszi szépen!
1: Hát igen, igen, igen. Észrevettétek bizonyára, hogy az ilyen lassabb számok után nagyobb köszönömeket mondok, mert hogy az olyan gerjesztő dolog, hogy az ember köszön. Én mindig fölgerjedek tőle. Figyeljetek, most egy következő szám következik. Ez érdekes azért, amit mondtam, nem? Hiszen mi következne, nem egy következő szám, mondjuk ezen kívül még esetleg jöhetne egy meteor, ilyesmi. De ennek a számnak egyébként az az érdekesség, hogy az első öt kispál szám között volt valamikor 1980, mondjuk 8-ba. Ez nem 7 volt, de lehet, hogy 87-ben, csak akkor nem fejeztük be. Minden esetre az ötödik lemezre az űrre került rá, amelyik 1995-ben jelent meg, és emiatt aztán most játsszuk el. Az a cím, hogy Jelvény nélkül.

Azt hiszem, erre mondják, hogy ezek a dió percei. Most az előbb előrittyentette egy kis hippi ízű Hammond szólót, most pedig, mint zongora művész következzék. Ezt azért csinálja, hogy érezzétek, hogy ebbe a hidegben milyen nehéz zongora művésznek lenni. Így.

Na ez a tévút. Figyeljetek! Azt mondja, hogy... Halló! Halló! Azt mondja, hogy most következik az a pillanat, amikor... Hát a Dio... Volt már organista, ugye, volt... Bot csinálta MC, volt zongorista, és most... Nem mondok semmit, de az Apa, Anya és a Kígyó című számban... A Dio, mivel ugye abban eredetileg sincsen zongora, jó fián anya lesz. És hát ugye a Kispince volt véletlenül ez a World Music kígyós cág, ő lesz a kígyó. Ez így nagyon szigorúan ki volt találva. Az egy picit rájuk lett bízva, hogy mit csinálnak, amíg mi hárman eljátszok ezt a dalt, ők addig egy balettot bemutatnak nektek, vagy ilyesmi. Nem tudom pontosan, mit találtak ki, hát majd...

0: Erre András, akkor ide álljatok a szélére, és aztán jöjjön a mutatvány először, hagyjátok érvényesülni a zenészeket. Ja, oda lemész? Jó,
1: jó.
0: Jó is.
1: Jó.
0: És akkor hát mi csak itt szerényen a háttérben zenélünk, és akkor következik a dráma. Íme. Bocs, nem léptem ki a izémat, a pedálomat, és nem szólt teljesért. Ne arra ugyatok, hogy elindultatok már. Van valami ötleted, hogy mit fogsz csinálni? Vagy megbeszéltétek?
1: Jó.
0: Jó, te ne úgy állj, mert így csak mi látjuk, hogy mesztelen nő vagy.

Micsoda koreográfia, ha? Aki tud, az tud. Na nézzük akkor. Komoly, egy kicsit behangolok. A Presto Rock jön egyébként. Ez még egy olyan hőskorszaki dal, amikor azt figyeltem meg, hogy általában akkor vannak verekedések koncerten, amikor vannak biztonsági emberek. Azóta ez már teljesen megszokott. Hát ugye azért, hogy... Na mindegy, nem mondom. Először ugye, először csak biztonságot csináltak, aztán utána már ők állították helyre a rendet is, amit, azt a rendetlenséget, amit ők okoztak, aztán a jegyet is ők szedték, aztán a végén az ővék volt a hely. Aztán hát most nem mondom, hogy épp most mi van, de most presszórok jön.

Ugye ez volt az éjfél, és ugye milyen utána? Nem hallom!

Következik a cocatánc. Lírai kezdés után egy zord intro, és aztán jön az énekes, és megmondja a tutit.

És bár nem ide tartozik, mert ez nem a legvidámabb számunk, de sok boldogságot kívánunk Philip Szabosnak és Pap Nikolettnek, akik 10 nap múlva házasodnak. Mert a remény az él. És ezúton köszönünk igaz szívből boldog születésnapot Heidi Zsófiának. Igen, mert tavaly képzeljétek, azt hiszem a tesóját, a Sárát mondtuk be. De ilyen hülyeséget. Hello Zsófi! Boldog szülinapod. Na kérem szépen, a Lecsónak is egyébként boldog szülinapja van, azt is mondjuk be. Leskovics Gábornak is boldog születésnapot kívánok! Na kérem, hát akkor most ugye pont nem a legjobbkor mondtam, mert éppen belesüllyedtünk volna egy ilyen jó depresszív hangulatba ezeket a dolgokat, de hát pont erre jó, hogyha vannak ünnepek az életünkben. Azt mondja, jöjjön az ár az égbolt, nem?

Hát köszönjük szépen! Úgy... Volt nagy egészségetekre? Nagyon jó tartjátok magatokat, nem tudom, hogy mi van veletek, de igazából klasszul néztek ki. Csak egészség legyen, csak egészség legyen. Ha az életben nincs már több móka, azért ez reméljük, meg mindenkinek odébb van. Most ebből is iszom, mert azért ez jobb. Hát akkor... Beállok kis terpezbe. Mehet.

Hogan sus paradis. Csasszi, tartandó frontot addig állal, meg ilyesmivel, vagy a közönség, megkérik a közönséget, hogy a közönség imitálja a női orgazmust, hogy hogy gondolják, hogy ez milyen. Esetleg addig tábortűzű gitárra kísérd a tisztelt közönséget.

0: φλάμ το μπανάμ και αμερτούκια, γονέκλους.
1: Είσαι πιο στο τσάιουκ.
0: Μας φύγετε.
1: Είσαι πιο στο σκότ.
0: No. Mi ez a kollektív baszás? Össze-vissza kell csinálni. Mi ez az óriási grupper szex? Ez olyan, mint a katonai esküj. Ja, ti ezt nem tudjátok, mert már fiatalok vagytok. Ki volt katona? Tegye fel a kezét. Na, azért jó van. Vannak izé becsületes ilyen zöld mundért hordott fiatal emberek is. Na, figyeljetek, azok emlékeznek. Én szerintem az egész katonaságban az volt a legjobb, mikor a katonai esküt mondtuk. Én, és akkor mindenki mondta nevét, teljes anarchia volt, nekem azt tetszett a legjobban benne, semmi más nem tetszett egyébként, de úgyhogy most azt javaslom, hogy mindenki még olyan magánhangzókat is mondjon egyszerre, és teljesen a ritmustól függetlenül ne foglalkozzatok a zenészekkel. Ami így eszébe jut, ami hogyha egy igazi olyan kozmikus orgazmusa lenne, akkor legszívesebben azt kiabálná. Na, mit szóltok hozzá? És mindenki így gondolkodja, hogy hagyok időt, addig a többiek jazz játszanak, az mindig jó arra, hogy az ember mondjuk kivegye a pénzét a bankból. Most megvan mindenkinek? Akkor csönd! Na, alakul ez. Most a fiúknak már nem kell többet, mert ők ugye nem tudnak egyből, hogyha elmennek, akkor nem tudnak egyből utána még egyszer elmenni. Úgyhogy akkor most csak a lányok. Ez jobban tetszik egyébként. Na, térjünk vissza a ritmushoz. És hagyjuk ezt az orgazmus dolgot, ezen ugorjunk át. Ennyi szex bőven elég egy este, nem? Ebben az én koromban bőven. Mert akkor már a régen-régen nem történt semmi, se az a titkos dolog.

0: nagyon halkan.
1: Mondja a csajok.

0: Ez egy szép volt, nem? Gratulálok nektek, nagyon szép volt, tényleg, ahogy így együtt. Figyeljetek, azért nincsen Kispál koncert sztárvendég nélkül, természetesen, mivel Pécs közel van, ezért könnyű volt sztárvendéget találunk, nem tudom, észrevettétek-e, hogy az, rám is az van rám írva, hogy Rock and Roll Star Pécs. Ugye van még egy ilyenünk, hát a Kispál. Csak ő most a kígyójármez miatt nem tudott ilyen pólót húzni. De azért van még egy igazi, a legcsodálatosabb, aki létezik a Földön. Vrajtigan Gábor. És milyen gyönyörű fellépő ruhát húzott ma. Ez kitől kapta, az intim tornásoktól, vagy kitől? Azoknak van ilyen.
1: Prince volt a kedvencem, a Prince.
0: De egyébként is úgy nézel ki, mint az intim tornás basszusgitáros. Az figyellek, a Sanyi. Te ilyen Sanyi hasonlás versenygyőztes vagy. Vagy lehet, hogy ő utánoz téged?
1: Lehet.
0: Bizony. Ez a magyar pop nagyon belterjes. Vagy lehet, hogy ugyanattól az anyától vannak. Az is nagyon lehetséges. Na, figyeljetek, akkor most eljátsszuk a zsákmányatot, de tudjátok miért? Vagy nem, először nem játsszuk el. Figyeljetek, először csináljuk, hogy én azt mondom, hogy eljátsszuk a zsákmányatot, aztán utána azt mondom, hogy mégsem, mert egy hisztis rockstar vagyok, ugye azok mindig hisztisek. És ti azt mondjátok, a kurva anyád! Jó, ezt nem mondjátok, mert ezt tényleg nem mondjátok. Na, de gondoljátok, akkor nem sértődök meg. És utána, miután itt hagytunk benneteket, mert titeket egyáltalán nem érdekel az, hogy mi itt vagyunk-e vagy nem, magatokba eléneklitek, jó? Mi ezt meghalljuk, hogy milyen elemi igény van erre, és visszajövünk és eljátsszuk, jó? Na, ezt csináljuk. Nem játsszuk mégse!

tempót fogok vezényelni.

ne. Gábor, ez túl egyértelmű. Olyan érdekesebb tempót vezényelj, melyik? Nem akarjátok elénekelni? Akkor felrúgjátok a koreográfiát. Ha, veletek is nehéz nagyon. Hát nem tudom, most figyeljetek.

Jó, ennyi elég, majd a közepén úgy is lesz, és akkor egybe elénekeljük, hogy aki nem tudja a szöveget, az meg álljon hátrébb, hát most ne arra ugyatok be. Ilyen. Neked ezzel kéne foglalkozni, ez nagyon ügyes dolog, ez a gitározás.

0: Köszönjük szépen! Bratigan Gábor, a csodálatos!
1: És engedjétek meg, hogy bemutassam a többieket is, ha már egyszer így alakult. Császári Gergő, aki tavaly is itt volt már velünk. A zenekar utolsó dobosa Mihaly Kábel. A zenekar első és utolsó billentyűse Diósi Ákos, aki titokban Dezső is. A zenekar névadó, nem akarom mondani, hogy címer állata, hanem... Mi vagy te? Madar? Címer... Igen, a zenekar kabala állata, Kispál András. Ez volt. A csodálatos. Most mi van, ez nem jó? Most te is mondhatsz valami csúnyát rám, na.
2: Megalolvasjuk.
1: Azt hittem végre azt mondja, hogy szép vagyok és okos. De hát úgyis háttérben mindig ezt mondja egyébként. Köszönjük szépen nektek, köszönjük, hogy velünk voltatok. Vigyázzatok magatokra a ma este folyamán. És természetesen érezzétek jól magatokat. Nem csak a visingon orrfőn, hanem úgy egyébként is, amerre jártok.

Köszönjük szépen, jövőre már nem fogunk ilyen mélyen meghajolni, mert most már kopaszodunk. Szevasztok, köszönjük. És hogyha megengeditek nekünk, akkor hát ugye a zsákmány alatt az egy ilyen kakuktojás volt, de azért mi mindenképpen kitaláltuk már előre, hogy mi legyen az utolsó dal. Font azért, mert ugye a zenekar két meghatározó embere muzsikál benne. Dió és Andriska. Úgyhogy most akkor jöjjön egy dal, aminek az eredeti klipjét is itt levetítjük, mert ezt szeretjük. Mert mi vagyunk rajta, meg azok a gyerekeink, akik akkor már megvoltak. Amikor ez a klip készült.

0: Többiek. Úristen, van egy dudás ember, ezt nem akarjátok, hogy dudázzon? Miért ne? Hát gyere dudál, ha engedjétek már, hadd dudázzon. Köszönjük szépen, úgy látom, hogy egy ilyen levezető dudaszóló vár rátok. Szevasztok, köszönjük.
1: Gyere. Köszönjük. Ciao. Ciao. Ciao. Na.

0: rockinform.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021 februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
1: rockinform.hu.

0: Köszönjük szépen.
1: Most pedig egy dal, amiben aztán tényleg minden jó érzésemet összegyűjtöttem, mint szövegíró, és belezsúfoltam az összes olyan klassz dolgot, amit szerintem akkor jónak gondoltam. A fröccsivástól kezdve a napsütésen át minden.

becsúszott, áram kimaradt. Ő álmodozni kezdett, én meg csak azt tudtam, hogy kihasunk.

Most pedig egy dal, melyben elválik a vér, a víztől, a máj, a szartól és a fehér.

0: Fondhu.
1: Rockinfon.hu.
0: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt talál.
0: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
0: Rockinfon.hu.
1: Rockinfon.hu.

Köszönjük szépen, most pedig egy új szám következik, amely a túlélést hivatott biztosítani. Tudjátok, hogy minden ember nagyjából úgy működik, mint a patkányok, nem kell hozzá semmi más, hogy túléljük minden, csak az, hogy azt higgyük, hogy akik körülöttünk vannak, vagy akik nem a legjobb barátaink, és nem annyira sajnáljuk őket, azok szóval

Az autók a tenger felé, a kis Pál és a Borsz pedig a Budapest Parkba mennek május 9-én. A zenekar elhozza az elmúlt közel 40 év legnagyobb slágereit. Gyere újra és naposz holddal! Kis Pál és a Borsz, május 9, Budapest Park. Jegyek!

0: és el is tüntetek valami boltba. Végleg.
1: Rádió Beograd, treći program.
2: Ponoćni kauboji, jel ste još tu? Jer pravi muškarci su još uvek sa nama. I sada, u ponoć, za prave muškarce, za muškarčine, san snova, ekstra kvalitetni šlager o ženama.
3: Strada Rádió. Okostelefonon, tableten, PC-n és notebookon, ez a Strada Rádió. Köszönjük, hogy minket hallgatsz!

autók a tenger felé, a Kispál és a Borsz pedig a Budapest Parkba mennek május 9-én. A zenekar elhozza az elmúlt közel 40 év legnagyobb slágereit. Gyere újra és naposz holddal! Kispál és a Borsz, május 9, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.

0: rockinfon.hu.
1: Rockinfon.hu.
0: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza a 2021 februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találsz.
0: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.

0: rockinform.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt talál.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.

És amikor egy érzése teraszra vitte őket, látták, hogy ott Alant 200-al lőznek Ferrari Porsche-kat, és Porsche viszont gondolták a lüktető élettel a viszonyt ide elkezdeni, és rögtön szaladtak oda, ahol a legtöbben ettek, ittak, vagy csak feküdtek egymáson. Hívhatjuk baszásnak, de olyan ritka, amit az emberek együtt csinálnak a szexel, a régi harcos társak, testi jó barátok és a lelki világnak, a csontot dobnak olykor, és szerelemnek hívják.

0: Miami! Ez egy nemzetközi kiáltás. Tulajdonképpen azt hiszem, hogy a... Nem is mondok semmit, figyeljetek. Sokkal jobb, hogy az ember egyszerű üzeneteket juttat a közönség közepibe, nem? Hogy így együtt így tudunk ilyen egyszerű ilyen dolgokat kiaválni, mint az igen, meg a nem, meg a hello. De most akkor legyen ez a nyama. Figyeljetek, erre nagyon rámegyünk most. Azt mondja, hogy András, te egy igazi rock énekes vagy, állsz a színpad közepén, előtted sok ember, és most megszólítod őket. Jó, elsőre nem ment. Az a lényeg, hogy nem szabad, ilyen lazán kell jön csinálni ezt. Várjátok, más, még egyszer jövök. Nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama. Az üzenet célba ért? Figyeljetek, tudom, hogy titeket még nem tudlak fanatizálni, de a zenekart már megtanítottam. Figyeljetek, most együtt mindenki, akinek a szíveig elért ez a kis üzenet, az most együtt velünk, együtt, jó? Na! Nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama. Most nem. Ti nem. Nézd meg, a közönség előbb tudja, mint ti. Nyama nyama nyama nyama nyama
1: nyama nyama nyama nyama nyama
0: nyama nyama nyama nyama nyama
1: nyama
2: nyama nyama nyama nyama
1: nyama
2: nyama nyama nyama
0: nyama.

0: szépen!
1: Hát igen. Az elején azért játszott, hogy egy kicsit tovább nem jutott eszembe a szöveg, de hát ez... Van ez a ginkófának a levele, azt kell lenni állítólag ebbe a korba, és az nagyon sokat segít. Figyeljetek, az van viszont, hogy készültünk egy kicsit, speciális vokális megoldással, azt szeretnénk benneteket elkápráztatni, mint olyanokat, akik hát ugye éjjel-nappal szolfés órákra jártatok, tudjátok, hogy most milyen nehézségű bevezetőt fogtok hallani. Szeretném, hogyha a káprázat csillogását látnám a szemeitekben, amikor ezt majd most bemutatjuk. Készüljetek, akkor ez nekik is nagyon nagy feladat, és nagyon nagy sikerélmény lenne társaimnak, hogyha el tudnátok káprázódni ezen. Na figyeljetek akkor. Izgulok nagyon.

Igen, hát ez egy hatáskeltő elem volt, amikor ilyen viszonylag sok keringőt, meg ilyesmit játszunk, akkor büntetésből magunknak büntetésül eljátszunk a kicsit szomorkásnak bizonyos részleteit, ha gondoljátok ti is. Amolyan ébresztőként. Na kérem szépen, most mi jön? Ábel, a kedvenc számod jön, András, amiben olyan szépen szólózol fiatalkorod óta. Annyira szépen, hogy most már Csasszinak átadtad, mint fiatal versenyzőként. Most már ő hat kísérletezzen. Nem is tudja, hogy minden, nem is tudja, hogy... Sült.

Így volt lemez minőség. Köszönjük szépen, és azt ismerjétek, hogy... Ez ilyen világzenés kezdés, ez olyan, olyan szép ilyen zenei aláfestés, mint aki zinget, kispi. Neked, az ingetnek énekelek.

közel száll és a járdán. Ott marad a sűrű leves, aztán néhány nagyobb darab feláll és új életbe kezd. Először is új külsőkkel ruhát kap a konzervgyárba és munka után lezárt szűvelőbe egy jobb ételbárba és hazafelé a kapuajba kitámad a bőrkabát rá, hogy ő még soha

0: figyelek oda.
1: Hát neked ezzel kéne foglalkozni, nem a zongorázással. Ez a napszemüveg, ezt tudod, hogy csak a nagyon öreg bácsik hordanak ilyet rock színpadon.
0: Yeah!
1: Vállald a csodálatos bölcs ráncaidat, amik ugye szemed körül itt kialakultak. Ezt ma kaptad, ezt a napszemüveget egyébként? Vagy mi ez? Diopriás? Megnézhetem?
0: Ezt ajándékba kaptam Nagyváradon valakitől, aki nem akarta ideadni.
1: És már nem él? Vagy most ezt miért így mondtad ilyen fenyegetően?
0: Ott felejtették a hangszeremen. Ennyi.
1: Nekem hogy áll? Nem hallom az egyértelmű lelkesedést. Viszont nem látok benne, úgyhogy visszaadom. Ez jobb azért, ebbe otthonosabban érzem magam. Figyeljetek, az van, hogy kimaradt egy szám, amit én tudok a legjobban eljátszani a világon. Ezt a Drapi mondta nekem. Pedig ő sokkal jobb basszusgitáros, mint én. Na figyeljetek, úgyhogy most egy jelentőségteljes pillanat következik. Például ez a úgynevezett király-indiai védelem, amivel megnyitom a figurát, figyeljetek, amivel nyitom a számot. Ez nagyon csodálatos. Tudjátok, mi jön? Ábel, meghatást, tudod, az jön. Ismeritek a meghatást? Figyeljetek, ez az egyik legnehezebb dolog, amit csináltam életemben. Ez még nehezebb az oviskori szexnél is. Nem is sikerült elsőre. Hogy is van, azt mondja? Nem. Hát, jaj. Ábel, szerint ez hogy van? Te mindig szoktad tudni ezeket. Du-du-du-du-du-du-du-du. Igen! Hát egyből. Bocs, csak úgy örültem, és akkor nem tudtam elkezdeni. Na.

0: Köszi szépen!
1: Hát igen, igen, igen. Észrevettétek bizonyára, hogy az ilyen lassabb számok után nagyobb köszönömöket mondok, mert hogy az olyan gerjesztő dolog, hogy az ember köszön. Én mindig fölgerjedek tőle. Figyeljetek, most egy következő szám következik, ez érdekes azért, amit mondtam, nem? Hiszen mi következne, nem egy következő szám, mondjuk ezen kívül még esetleg jöhetne egy meteor, ilyesmi. De ennek a számnak egyébként az érdekesség, hogy az első öt kispál szám között volt valamikor 1980, mondjuk 8-ba? Az nem 7 volt, mert szerintem, de lehet, hogy 87-ben, csak akkor nem fejeztük be. Minden esetre az ötödik lemezre az űrre került rá, amelyik 1995-ben jelent meg, és emiatt aztán most játsszuk el, az a cím, hogy Jelvény nélkül.

Azt hiszem, erre mondják, hogy ezek a dió percei. Most az előbb előrittyentette egy kis hippi ízű Hammond szólót, most pedig, mint zongora művész, következzék. Ezt azért csinálja, hogy érezzétek, hogy ebben a hidegben milyen nehéz zongora művésznek lenni. Így.

Na ez a tévút. Figyeljetek! Azt mondja, hogy... Halló! Halló! Azt mondja, hogy most következik az a pillanat, amikor... Hát a Dio... Volt már organista, ugye, volt... Bocsinálta MC, volt zongorista, és most... Nem mondok semmit, de az Apa, Anya és a Kígyó című számban... A Dio, mivel ugye abban eredetileg sincsen zongora, jó fián anya lesz. És hát ugye a Kispin sem volt véletlenül ez a World Music kígyós cág, ő lesz a kígyó. Ez így nagyon szigorúan ki volt találva. Az egy picit rájuk lett bízva, hogy mit csinálnak, amíg mi hárman eljátszok ezt a dalt, ők addig egy balettot bemutatnak nektek, vagy ilyesmi. Nem tudom pontosan, mit találtak ki, hát majd gyere András, akkor ide álljatok a szélére, és aztán jöjjön a mutatvány, először hagyjátok érvényesülni a zenészeket. Ja, oda lemész? Jó, jó. Dio is. Jó. És akkor hát mi csak itt szerényen a háttérben zenélünk, és akkor következik a dráma. Íme. Bocs, nem léptem ki a izémat, a pedálomat, és nem szólt teljesért. Ne arra ugyatok, hogy elindultatok már. Van valami ötleted, mit fogsz csinálni? Vagy megbeszéltétek? Jó. Dio, te ne úgy állj, mert így csak mi látjuk, hogy mesztelen nő vagy.

shorts go like on your. Micsoda koreográfia, ha? Aki tud, az tud. Na nézzük akkor. Komoly, egy kicsit behangolok. A Presto Rock jön egyébként. Ez még egy olyan hőskorszaki dal, amikor azt figyeltem meg, hogy általában akkor vannak verekedések koncerten, amikor vannak biztonsági emberek. Azóta ez már teljesen megszokott. Hát ugye azért, hogy... Na mindegy, nem mondom. Először ugye, először csak biztonságot csináltak, aztán utána már ők állították helyre a rendet is, amit, azt a rendetlenséget, amit ők okoztak, aztán a jegyet is ők szedték, aztán végén az övék volt a hely. Aztán hát most nem mondom, hogy épp most mi van, de most Presto Rock jön.

Következik a cocatánc. Lírai kezdés után egy zord intro, és aztán jön az énekes, és megmondja a tutit.

és bár nem ide tartozik, mert ez nem a legvidámabb számunk, de sok boldogságot kívánunk Philip Szabosnak és Pap Nikolettnek, akik 10 nap múlva házasodnak, mert a remény az él. És ezúton köszönünk igaz szívből boldog születésnapot Heidl Zsófiának. Igen, mert tavaly képzeljétek, azt hiszem a tesóját, a Sárát mondtuk be. Ilyen hülyeséget. Hello Zsófi! Boldog szülinapod. Na kérem szépen, a Lecsónak is egyébként boldog szülinapja van, azt is mondjuk be. Leskovics Gábornak is boldog születésnapot kívánok! Na kérem, hát akkor most ugye pont nem a legjobbkor mondtam, mert éppen belesüllyedtünk volna egy ilyen jó depresszív hangulatba ezeket a dolgokat, de hát pont erre jó, hogyha vannak ünnepek az életünkben. Azt mondja, jöjjön az árazékbot, nem?

Hát köszönjük szépen! Úgy... Volt majd egészségetekre? Nagyon jó tartjátok magatokat, nem tudom, hogy mi van veletek, de igazából klasszul néztek ki. Csak egészség legyen, csak egészség legyen. Ha az életben nincs már több móka, azért ez remények, meg mindenkinek odébb van. Most ebből is iszom, mert azért ez jobb. Hát akkor... Beállok kis terpezbe. Mehet.

0: rockinform.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
1: rockinform.hu.
0: Rockinform.hu.

Az autók a tenger felé, a kis Pálisa Borsz pedig a Budapest Parkba mennek május 9-én. A zenekar elhozza az elmúlt közel 40 év legnagyobb slágereit. Gyere újra és naposz holddal! Kis Pálisa Borsz, május 9, Budapest Parkba.

0: mega paranoia.
1: Rockinfon.hu.
2: Rockinfon.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021 februárjában.
2: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
2: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
1: Rockinfon.hu.
3: Rockinfon.hu.
1: Rockinfon.hu.

Az autók a tenger felé, a kis Pálisa Borsz pedig a Budapest Parkba mennek május 9-én. A zenekar elhozza az elmúlt közel 40 év legnagyobb slágereit. Gyere újra és naposz holddal! Kis Pálisa Borsz, május 9, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.

Köszönjük szépen, most pedig egy új szám következik, amely a túlélést hivatott biztosítani. Tudjátok, hogy minden ember nagyjából úgy működik, mint a patkányok, nem kell hozzá semmi más, hogy túléljük mindent, csak az, hogy azt higgyük, hogy akik körülöttünk vannak, vagy akik nem a legjobb barátaink, és nem annyira sajnáljuk őket, azoknak szarabb.

becsúszott, három kimaradt. Ő álmodozni kezdett, én meg csak azt tudtam, hogy kihasont.

hangosan s hátráltak, a többiek elhúzva, az egyet, aki meghalt, volt ott szomorúság, a madarak meg egy dalt. Ismételgette, én meg mint egy klipben,

Most pedig egy dal, melyben elválik a vér, a víztől, a máj, a szartól.

Az autók a tenger felé, a Kispál és a Borsz pedig a Budapest Parkba mennek május 9-én. A zenekar elhozza az elmúlt közel 40 év legnagyobb slágereit. Gyere újra és naposz holddal! Kispál és a Borsz, május 9, Budapest Park. Jegyek Budapest Parkon.

Az autók a tenger felé, a kis Pálisa Borsz pedig a Budapest Parkba mennek május 9-én. A zenekar elhozza az elmúlt közel 40 év legnagyobb slágereit. Gyere újra és naposz holddal! Kis Pálisa Borsz, május 9, Budapest Park.

Köszönjük szépen, most pedig villanyok lekapcsolódnak, és kezdődik egy pár olyan szám, ami sötét, de az igazi. Félni nem ér.

0: szépen!
1: Most aztán iszonyú nagy fény van, aztán utána megint sötét. Most már teljesen sötét van. De a sötét néha jó arra, hogy eljátszunk ilyen szép istenes dalokat. Egyébként nyilván a három szeletre vágott Kispál életmű, ha lehet ilyet mondani, azért merült fel annak idején, mert hogyha csak egy lett volna, mondjuk egy koncert, akkor ugye mindig, akkor eljátszottuk volna a Zsákmányatot, az MS-ét, a Hústrágó időt, meg ez, az összes ilyen. És akkor az ilyen jó számok, mint például ez, ezeket nem játszottuk volna el. Kicsit diszonáns, de azért szép is. Ráadásul ez egy ilyen istenes darab lesz, majd ördögös is, de ez most egy ilyen istenes.

köszönjük, hogy tudjátok mit. A következő dal is egy hát ilyen viszonylag ritkán játszott, mondjuk úgy, hogy szinte ismeretlen dalunk, persze szereplen egy lemezen, a Turisták bárhol című.

0: Szép estét, kedves hallgatóink! Eltelt megint két hét, a színpadon innen hangszeren túladását halljátok a Stráda Rádióból. Mai beszélgető partnereim az NOT rövidítésű Thrash Metal zenekar, jól mondom?
1: Nagyon jól mondod, igen.
0: Kérnék egy gyors bemutatkozást.
1: Szervuszok, én Beke Attila vagyok, az NOT zenekarnak a gitárosa.
2: Szervusztok! Én Táncos Norbert vagyok, az énekes, de inkább vokálnak hívják azt, amit csinálok.
3: Sziasztok, én Zelles Zsolt vagyok, a dobos.
1: A basszusgitárosunk Gajdosik Dávid meg sajnos nem tud jelen lenni.
0: Történt egy kis malőr, mert nem Pestről jöttök, a minden igaz, ugye? Jól, kémeim jelentették.
1: Hát igen, mi ketten a Zsoltival gödöllőiek vagyunk. A Norbi Kistarcsa, a Dávid pedig Budapest, szóval én szedetezett társaság.
2: Szóval ő pont onnan jön.
0: Ő jött volna a legközelebb.
2: Ő jött volna. Hát mondjuk, hát, talán a nem a legközelebbről, viszont hát autó nélkül nem tudja megoldani. Egyelőre azon van, hogy hazajuttassa saját magát és az autóját.
0: Hát sajnáljuk, innen is üdvözöljük. Hát kezdjük is a beszélgetést. Meg kell vallanom, kedves hallgató közönség, hogy igazából én ebben a thrash metallal annyira nem vagyok nagyon tisztában. Blues az én irányzatom, és azért is nagy örömmel fogadtam, hogy eljött az NOT nevű zenekar, mert egy kicsit nézzünk a zenei világ másik oldalára, erre a thrash metallra. Ati, légy szíves, ezt a nevet tisztázzuk, mert én annyit kaptam tőletek, hogy NOT, de ennek van valami igazi neve is, ez egy rövidítés, a minden igaz.
1: Igen, ez a név, ez a nem oda tartozunk, annak a rövidítése, ami igaziból csak egy ilyen belemagyarázott név, mert nem akartunk csak simán NOT lenni, ugyanis magyarul vannak a szövegeink, főleg itt magyar közönségeknek szeretnénk így játszani, és nekik szól az egész. És ez a nem oda tartozunk, ez azért jött úgy, hogy bárki bármit gondol, inkább gondoljon másra, mint ahol minket mondjuk be akar sorolni. Ennyi.
0: Tehát féltek a besorolástól, a skatujázástól?
2: Nem igazán, ez inkább az, hogy plusz egy a kitaszítottságra, kívülállóságra. Tehát még nem akarunk normába tartozni.
0: Kitaszítottság. Úgy érzitek, hogy ez a műfaj a zenén belül, ez a perifériára szorul, szerintetek? Vagy miért gondoljátok ezt?
2: Szerintem ez eléggé réteg zene most már. Réteg zene? Napokban, igen, bár az ismerőseim ezt nagyon szeretik, de azért, mert olyan körökben mozgok.
0: Nyilvánvaló.
1: Persze nincs, azért nem erre a stílusra a legnagyobb a közönség, úgy veszük észre, meg hát mindig is úgy vettük ezt észre, hogy ez valahol egy réteg zene.
0: Az az igazság, hogy én úgy gondolom, hogy tehát az élő zene már réteg zene lett.
1: Sajnos.
2: Ez igaz, sajnos.
0: Én ezt tapasztalom a alapítványommal rendezett rendezvényeknél, hogy egyre gyengébb a közönség. Ingyenes rendezvényekre nem igazán jönnek el a fiatalok. Tehát már nem az, hogy jaj, thrash metal, vagy mit tudom, milyen metal, és akkor ezt nem hallgatjuk, hanem egyszerűen rock zenére sem mennek. Pedig az volt az egésznek valahol a kiindulója.
1: Igen, mert régen például bármilyen műfajt nyomtál, de élő zene, teljesen mindegy, mi volt az, mindig ott voltak az emberek, nagyon sokan. Na hát ez mára már megszűnt sajnos, hogy örülünk, hogyha ilyen klubokba így lelézengenek, úgymond.
2: Meg örüljük, ha vannak működő klubok még.
0: Uh-huh. Zsolti, nagyon, nagyon ügyesen hallgatsz.
1: Ő mindig.
0: Te vagy a HET-t, a háború esetét túlsz, eljöttem, de nem akarlak, nem cinkelek, nehogy félreértsen.
3: Nem,
0: te,
3: semmi hogy, gond, hogy én gondolod? Vagyok a csendes a
0: csendes társ? Aha. Igazából melyik, hogy volt ez a banda megalakulása? Akkor mondd el, Zsolti, hogyha elején ott voltál.
3: Hát igazából én a legelején ott voltam, ugye?
1: Így van, ketten kezdtük a Zsoltival.
3: Igen. Hát ketten elkezdtük, hát én még akkor mennyi lehettem, 17 éves?
1: Igen, ez még a 90-es években volt, mikor mi ketten összevergődtünk.
3: Igen. Hát aztán ketten elkezdtünk valamit csinálni, saját számokat. Találtunk embereket, jött egy énekes innen, egy énekes onnan.
1: Aztán cserélődtek.
3: Igen. Hát nehéz normális embereket találni, akik nem csak azért akarják csinálni, hogy
1: sztárolják magukat.
3: Hogy bulizzanak, igyanak, vagy hülyeskedjenek.
0: Csajozzanak, ugye? Mert nagyon sokan azt hiszik, hogy ha fogsz a kezedbe akár dobverőt, vagy teljesen mindegy milyen hangszert, akkor fölállsz a színpadra, és akkor mindjárt 20 lány odaugrik. Pedig ez először is nagyon nem így van. Üzenem a feleségeknek, hogy nagyon-nagyon nem így.
1: Halljátok, ugye?
0: Nagyon nem így van. Itt azért félelmetes munkát bele kell tenni.
3: Igen, hát aztán 23 éves koromban én kiutaztam Amerikába.
0: Na.
3: Ott volt több együttesem is. Végül...
1: Mikor?
3: Egy 11 évvel ezelőtt, 12 évvel ezelőtt jöttem haza.
0: Hány évet voltál ki?
3: Majdnem 10.
0: Az igen.
3: Majdnem 10.
0: Az igen.
3: Igen, hát kint azért...
0: Le akartál ott telepedni? Nem akarok nagyon belevájkálni, csak...
3: Hát én születésem óta amerikai állampolgár vagyok amúgy.
0: Ja, tehát akkor...
3: És csak sose jártam kint, tehát apukám által, ugye...
0: Apukád amerikai.
3: Igen.
1: És akkor ő kettős állampolgár.
3: És kettős állampolgár vagyok, és 23 éves koromban úgy döntöttem, hogy jó, kimegyek, megnézem, mi a helyzet, és... Mikor kint voltam, hát én éltem, szórakoztam, buliztam, együttesekben játszottam, aztán egyszer csak meguntam majdnem tíz év után, úgy döntöttem, hogy hazajövök és családot alapítok.
1: Hát, a zenét pedig folytattuk ott a labba
3: és
1: hagytuk.
3: Akkor innen folytattuk.
1: Az akkori számokat ugye kicsit így átírogattuk, mert addigra már
0: tehát
1: úgy
0: az voltak. Első próbálkozások megmaradtak, csak
1: igen,
0: át kellett írni.
1: Igen, egy picit volt, hogy két számot összegyúrtunk, hozzáértünk, elvettünk dolgokat, közben megismertük a Gajdosik Dávidot, azt a munkahelyemen buszvezetés közben ismertem meg, szóval vele ott találkoztunk, ő eldöntötte, hogy akkor csináljuk ezt a bandát, és akkor eleinte így hármas felállásban nyomtuk az egészet. Úgy volt, hogy én voltam az egyik énekes, Dávid a másik énekes, és akkor így hármasba nyomtuk, szóval így két énekkel.
0: Trióba?
1: Igen, igen. De hát ez így elég nehéz volt, ugye, hogy most a zenére is oda koncentrálni, az énekre is, szóval nem tudtunk 100%-osan teljesíteni. Elkezdtünk keresni énekest. Több-több énekes befutott, aztán azzal az erővel el is húzott, szóval nem nagyon váltak be. Még nem egy buli alkalmából, egy úgymond van egy ilyen feldolgozás nevű bandánk is egyébként, és olyan alkalmi bulikat szoktunk vele nyomni, de az csak feldolgozás, és oda kerestünk énekest, és oda jelentkezett a Norbi, a többit hagyj mesélj elő.
2: Tökéletlenszerűen. Amúgy konkrétan csak azért, mert nem akarták a feldolgozásokat is megtanulni, csak egy-két alkalomra gitározás mellett énekes, tényleg nehéz lett. És hát teljesen véletlenül alakult ez az egész dolog, hogy bekerültem a bandába, mert hát tulajdonképpen apám az egyik haverjának, az unokaöccsének eladta az autóját, és közben rákérdezett, hogy te figyelj, úgy tudom, hogy zenélsz, nem kell hozzátok énekes? És így én vagyok az énekes a bandában, de lehet, hogy tudok valakiket, akiknek szükségük van erre, és akkor találkoztam velük, úgyhogy na, beugró kellett a feldolgozásokra, elkezdtük, és úgy döntöttük, hogy hát folytatjuk így, hogy belépek az alapkoncepcióba és az NOT-ba, aztán megnézzük, mi lesz belőle.
1: És a legjobb döntés volt.
2: Abszolút.
0: Maradjunk még a kezdeteknél. Tehát először kezdten, nekiálltatok, egy dob, egy gitár, és akkor csináljunk valamit. Akkor is már ez a műfaj volt
3: Akkor is ez a műfaj
1: szigorúan
3: volt.
0: Tehát nem akkor is. És amikor kimentél Amerikába, ott is szintén ezt a típusú zenét játszottad, vagy ott volt más is időnként?
3: Hát ott azért inkább lightosabb zenét játszottam, de volt ilyen, hogy industrial punk, akkor csak sima rockot. Mindenfélébe kipróbáltam magam. Hát,
1: de ez jött be a legjobban neki, és hát itt kötött
3: amúgy,
1: ki.
3: Amúgy ezt szeretem a legjobban, ezt a stílus szeretem, a thrash metal szeretem a legjobban, de bármilyen zenét, ami jó, azt eljátszom. Tehát, hogyha hívtak már olyan bandába dobolni, ahol azt mondtam, hogy ne haragudjatok, de én nem szeretnék itt dobolni, mert nem
0: olyan, mit kellett játszani?
3: Nem olyan zenészek voltak. Tehát ezért is mondtam az elején, hogy vannak olyan emberek, akik csak a buli miatt csinálják, és azt hiszik, hogy tudnak valamit, de amúgy meg nem. Tehát, hogy inkább csak az, hogy igyanak, meg drogozzanak, meg szórakozzanak, ezért csinálják, és az ilyen zenészekkel meg én nem szeretek. Tehát én vagy komolyan csinálom, vagy sehogy.
0: Aha. Mikor gondoltad ki, hogy dobos leszel?
3: Hát még 10 éves koromban alakult ki ez, hogy otthon ültem a konvektoron télen, mert meleg volt, és anyukám, apukám nézett valamit a tévébe, és akárhányszor szólt valami zene, én elkezdtem ütni kezemmel, lábammal, járt a ritmus, ugye? És akkor megkérdezték tőlem, hogy kisfiam, te hülye vagy? Vagy mi
0: bajod? Túl pezseksz.
3: Hát mondom, csak a ritmust követem, próbálom. És akkor észrevették, és akkor 10. szülnapomra kaptam egy dobszerkót.
0: Mondom, összesúgtak hátad mögött este, mikor elaludtál, hogy te, ez a gyerek, tehát ez vagy konga, de valami ütős biztos.
3: Igen, és akkor utána 10 éves koromban még akkor beirattak a zeneiskolába, 4 évig jártam, és 4
0: év... Gödöllőn is nőtti fel?
3: Gödöllőn. Hát Isaszegről Gödöllőre mentünk. És akkor utána a zeneiskola után 4 év után úgy döntöttem, hogy egyedül folytatom a dobolást, mert hát csak a kis dobot meg kottát kellett olvasni, és nekem az unalmas volt. Én az egész dobszerkon szerettem volna játszani. Beraktam a régi magnókazettákat, és akkor elkezdtem követni Sepultura, Metallica utánozni, hogy miket kell játszani, és így alakult ki nagyjából a dobolás.
0: Metallicán nőttél föl, magyarul mondhatom?
3: Inkább Sepultura.
0: Sepultura?
3: Inkább Sepultura.
0: Antrax? De jó zenekarokat kevés. Mondok egyet?
1: Jó.
3: Hát Pantera még.
0: Megadett, Slayer.
3: Igen.
0: Aha. Jó. Készültem, illet. A ChatGPT.
1: Legjobb.
2: Abszolút
1: jó barát.
0: Hát haladni kell a korra, hogyha nem tudom megtanulni, akkor vannak emberek, akik, vagy illetve aljuk, akik megcsinálják. Tehát akkor így lettél te igazából dobozzenész.
3: Igen.
0: A ti te?
1: Hát én is hasonlóan. Én 10 éves koromban kezdtem én is a gitározást. Egyből zenős iskolában. 6 évig nyomtam így magántanár, ment egy zenesülőbe a tanárnál, valamint a gödöllői arpeggio gitárzenekarban még alapítótag voltam, mármint elég sokáig nyomtuk azt is, de arra tökéletes volt, hogy az alapokat megtanuljam, meg tisztában legyek itt a hangokkal, dolgokkal, akkordokkal, de én is másra vágytam, szóval ez a thrash vonulat, ez nekem is nagyon beütött már 10 éves koromban, és hát én azt szerettem volna. És ahogy abbahagytam a zeneiskolát, én is így önerőből kottákat néztem, tanulgattam, gyakoroltam, próbáltam ellesni dolgokat, és akkor így rám ragadt, amit most hallottok kávé.
0: Ja, ez most?
1: Igen, ilyesmi. De én is inkább az...
0: Sika!
1: De én is inkább ennél még a durrább, ilyen Slayer, Sepultura, nekem is ez a vonal ment jobban. De ez is remek.
0: Norbi?
2: Na hát, amikor az egész koncepció kezdődött, akkor én még nem is tudtam beszélni. Igazából
0: nem, hogy énekelni, még beszélni sem.
2: Még beszélni sem.
1: Korban nagy a különbség.
2: Én 91-es vagyok.
0: Aha, te 91-es.
2: Szóval, amikor már csinálták
0: de,
2: a 91-es.
0: De túlnőtted a De nem baj,
2: nem baj. Én viszont 14 éves koromban kezdtem el az egészet, egyszerűen azért, mert tetszett a zene. Tehát, akkor már megismertem bőven a Slipknotot, Korn-t, System of a Down, Limp Bizkit-et, én inkább ezeken nőttem fel. És
1: modernabban a...
2: Középiskolában, hát volt egy hosszúhajó gitárosnak tűnő srác az angol csoportban, egyszerűen egymás mellé ültünk. Aztán, te figyelj, zenélsz? Jaj, ezt csinál, zenélnék, meg ilyenek, de nincs énekes. Hát mondom, figyelj, én azt pont megpróbálnám. És ennyiből kialakult sok gyakorlással, és imádom. És...
0: Hát azt látszik rajta. Hát úgy gondoltam, amit ugye hogy... nem látnak a hallgató közönség, ja. De igen, látszik, hogy teljesen lelkes vagy, és nyomod. Nyilvánvaló, ezt a zenészek azért tudják, hogy zenében nincs korosztály.
2: Nincs.
1: Ha van, azt tagadjuk.
0: De nem úgy, nem hazabeszélek, hanem zenekaron belül, hogy nincsenek problémák, hogyha a Zsolti által felelevenített, és ez tényleg komoly dolog, hogyha megvan az a úgynevezett kémia, és azt látjuk, hogy mindenki belerakja magát, ki amennyire tudja, és nyilván aki annyira nem tudja, azt egy kicsit segítjük, vagy nem, de mindegy is, akkor egy jó csapat lesz, és akkor majdnem mindegy. Hát nyilván van az a korosztály, aminél nem megyünk lejjebb, de 18 felett majdnem mindegy, hogy egyik zenésztárs 40, a másik 50, a harmadik meg 25.
1: Ezt hasonlóképpen látjuk mi is.
2: Ja, tehát a többiek amúgy is örök gyerekek.
0: Zenésztárs 40, a másik 50, a harmadik meg 25.
1: Ezt hasonlóképpen látjuk mi is.
2: Ja, tehát a többiek amúgy is örök gyerekek.
0: Igen.

0: Valósabb számnak az egészről, amiket így megírtunk.
1: Tehát ez az, amire mindegyikötök
0: morsozik a hátra, igen, hogy az úgy,
1: amikor játsszuk, hogy ez azért ott van.
0: Hogy ez az a vonal, amit mi szeretünk.
2: Ez volt az a szám, amit meghallottam tőlük, és azt mondtam, hogy én benne akarok lenni ebben a bandában.
1: Aha, tehát ez már egy olyan dal volt. Miről szól? Vagy hallgassuk meg, és a szövegből...
0: Majd igen, és utána
1: elmondjuk. És akkor utána kielemezzük egy kicsit. Jó, hát akkor a szám kivetetet hallják, kedves hallgatók.

0: Ajaj. Duplázó dolgozott rendesen. Ugye? Használsz, nem? Nem használsz?
1: Persze.
0: Le is vagyok nyűgözve, hirtelen azt sem tudom, hol tartunk. Na, beszéljünk akkor erről a dalról, hogy, hogy mi ihletett meg ennél a dalnál titeket, vagy hogy, hogy történt ennek a megírása?
2: Hát ennek a szövegét ugye ez úgy történt, hogy megvolt így egy gitáralap, összeraktuk rá így a zenét, és a magyarul egy kézzenére íródott a szöveg, főként, és erre lett passzintva. Hát ez igaziból egy

0: Olyan emberről szól, aki egy kicsit mutáns testbe született, és mindenki kinéz, minden, hát azért lett számkivetett a címe, mert semmibe vették. Ő úgy gondolta, hogy inkább elbújik a csatornába, ott fog élni, és az ő történetét, vagy ilyen ő szemszögéből a dolgokat írtuk meg így egy számba.
1: Uh-huh. Ebben van ez az a klip, szerintem én ezt láttam. Amikor ez az a szíves.
0: Ez az, igen. Igen.
1: Hát az jelképek csak... vannak benne. Igen, az, igen. Ezek mind jelképek, valamit jelképeznek, nem? Ki csinálta a klipet? Van ismerősötök, vagy?
0: Ez saját gyártány, ezt főleg Zsoltikának köszönhetjük, mert ugye ő gerjedt rá erre a számra nagyon. Mert ennek a szövegét annó én még előbb megírtam, mint magát a számot, és mikor így összeraktuk a próbaterembe, hát az tényleg azt mondtuk minden, hogy fú, de jó, Zsoltinak külön megtetszett, és ő kitalálta, hogy ő erre akar klippet. És akkor mondtuk, hogy jó, de ő belevetette magát, ezt egyből elkezdett forgatni Norvikával, szóval a klip az így főleg a Zsoltinak a fejéből származik.
2: Na, én voltam beöltözve, ő volt az operatőr, igen. Ő adta a feladatokat, munkákat, mit csinálj, így csinálj, úgy csinálj.
3: Igen.
2: Kusz. A porban, a mocsokban, térdig a szemétben.
3: Szemétben, igen, a csatornában.
1: Zsolti, ez neked meg volt a szöveg, a zene, és akkor te neked ez így a fejedbe egy ilyen, hogy hívják ezeket, ilyen mozgóképekké alakult? Vagy hogy? Hogy képzeljük el ezt, kedves hallgatók? Hogy képzelik el ezt? Mert ugye, bocsi, még egy picit föltartalak, miért elmondod, nem tudom, hogy mi, de gondolom nem filmes szakmád van.
3: Nem, hát
1: Tehát az azért boncoljam.
3: Látszik, hogy amatőr felvételek, ugye, meg egy egyszerű maszkot ráadtam. Hát igazából meg is kérdeztem, hogy benne van-e Norbi.
1: Ja, tehát, hogy egyetem bevállalja.
2: Akkor még nem tudtam, hogy mire vállalkozom.
3: Kellett egy szereplő, ugye, aki bevállalja és csinálja azt, amit én majd mondok, hogy kell. Én ugye megkerestem a helyszíneket, bevásároltam, vettem agyvelőt, vettem patkányokat, vettem csontokat. Tehát nem egy nagy költségvetésű videóklip, de azért
0: egy, de nekünk tetszik.
3: Kellett idő, tehát hogy amíg megtaláljam a helyszíneket, megtaláljam a rendes beállításokat, meg azért néha meg is beszéltük, hogy hova menjünk, mit csináljunk, nem?
2: Persze, rengeteget hagyaltunk rajta.
0: Persze, így, szóval be lett avatva a zenekar többi tagja is, mert mi véleményünket is kikérték, sőt vannak a jelenetek, amiben mindannyian benne vagyunk. És
2: amikor vödörrel dobálnak.
0: Úgyhogy így a skicceket így a Zsoltika így az ő elméjéből.
3: Hát mondtam neki, hogy már pedig akkor is le kell mászni a csatornába, nincs mese, tehát
1: Norbi volt. Hát elég keményen csináltad akkor, illetve nem elég keményen, hát gondolom kitartottál amellett a képi világ mellett, ami a fejedben megszületett.
0: Igen, így van.
1: Tehát ezt maximálisan végighez vitt, tehát ez tök jó. De mondjuk ez egy dobosokra val, mert az adja, hogy nem az ütemet is, tehát ő diktál. A gitáros az...
0: Hát, igen, mi csak kiegészítjük. Mi csak kiegészítjük őt.
1: Ő nyomja az igének az alapját, és arra megy igen. Minden.
0: Úgyhogy így ebből a számból így mindenki kivette a részét tényleg, mert mondjuk én a szövegből, meg zenéből, a klipből, a Norbi vágta össze végül is. Mert a Zsoltika megcsinálta ugye a dolgokat, így a részeket, felvételeket, de az, hogy mi miután, jó, ezt is így közösen meg lett beszélve, de a Norbi vágta végül is össze otthon egy ilyen videóprogrammal, vagy nem tudom mivel.
1: Elhúgyjátok el, a Dávid az nagyobb, tehát most arra azt akarom kihozni az egészből, hogy Norbi nem kis ember. És közben behajtottátok a csatornába, ha jól
2: igen.
1: Ugye, te vagy a legnagyobb a csapatban?
0: Nem, ő a legfiatalabb.
1: Fizikálisan? Még van nálad is nagyobb?
3: Nem.
2: Dávid a legmagasabb.
3: Hát magasabb, de
1: vékonyabb.
3: Kilóra azért nem.
0: Jó van.
3: Itt azon volt a hangsúly, hogy a szélességre, hogy kifér be jobban.
1: Igen.
2: Azért meg kellett válogatni a csatornákat, hogy ki is tudjak jönni.
1: Ja, igen. Tehát azt is meg kellett megnézni, hogy egyáltalán.
2: Nem, azért kicsit sejtettem, hogy ilyesmi lesz, mert nyilván a helyek, ahol a számkivetett a karakter él, meg lekényszerült oda lakni, enni, élni.
3: Hát
2: azok ilyen gyomorforgató
0: ez nem, nem egy hotel.
3: Ja. Volt egy olyan helyszín, ahova konkrétan be kellett szöknünk ketten. Nem árulhatom el, hogy hova.
1: Hát nem is, igen, mert beszöktétek.
3: De igen, ez egy ilyen alagútrendszer, és lementünk a sötétbe, és csöndbe kellett lenni, és akkor suttogva mondtam, hogy na, csináld ezt,
2: voltak kalandok. Tulajdonképpen ez, én úgy gondolom, hogy ez hobbi projekt, de beleadtunk szívünket, lelkünket. Én teljesen jól éreztem magam, meg büszke vagyok rá, hogy ez így kész. Tehát nem kell teljesen komolyan venni.
3: De mondtam, ez hogy következőben is szerepelhetné, de nem vállalod.
2: Á, nem, de azért még egyszer beöltözni nem akarok.
1: Nekem nagyon az a gyarom, hogy ez a beavatás volt a Norbi felé, nem? Hogy új tag bírja a gyűrődést.
0: Ő a legfiatalabb. Meg a Zsolti, meg a Norbi azért sokszor összejárogatnak úgy kicsit haverkodni, mert iszogatni, és akkor ők jobban tudnak mozogni, mert talán jobban ráértek, mint mi a Dáviddal.
1: Dávid mit csinál? Kérdezhetem?
0: Azon kívül, hogy basszarozik? Hát ő is autóbuszvezető, ugyanúgy, mint én.
1: Kérdek, és nagyon sok ilyen szakmájú zenész barátom van itt Pesten.
0: Megmondom őszintén, hogy mi így vezetés közben nagyon
1: sokat... Folyamatosan tudtuk beszélni.
0: Folyamatosan kapcsolatban vagyunk, és agyalunk a bandán, a számokon, és a legnagyobb ötletek így buszvezetés közben születnek.
1: Ezt én megértem, mert mondom, nekem is vannak ilyen barátom, és van úgy, hogy fölhív, és nem zavar? Nem, mondjad, és akkor 40 perc után nem tudok, egy kör után, na jó, akkor köszi, ennyi.
0: Igen.
1: Térjünk vissza erre a másik, említettétek ezt a feldolgozás zenekart. Most az egy kitérő volt, vagy csak az is fontos volt az életedben, vagy egyedül voltál benne, vagy mindenki benne volt?
0: Részemről szerintem ezt mindenki másképp látja.
1: Hát persze.
0: Én részemről ez olyan, hogy hát ilyen kitérő, hogy igen, ahogy mondtad, hogy fontos, de nagyon, szóval abszolút nem annyira, mint az NOT.
3: Igazából ez adódott az alkalom.
0: Ez egy alkalom volt, a Gödöllőn van a Trafóklub, és a születésnapi partiján ott mindig játszottunk, vagyis játszottak zenekarok, és ott feltétel volt, hogy feldolgozásokat játszunk. És ugye szerettünk volna játszani, akkor gyorsan megtanultunk pár feldolgozást, és akkor így
1: maradt
0: meg.
1: Ez a zenekar maga? Igen. Tehát ez külön csapat volt?
0: Ez ugyanez a zenekar, csak hogy más név, hogy Forston, nem NOT, hanem Forston, ugyanígy négyen alkotjuk, csak nem saját számokat játszunk, hanem feldolgozásokat, de mellékes.
1: De ez ugyanez a
0: műfaj.
1: Igen. Zenei világ?
2: Nagyjából. Én azt látom, hogy megvan az az előnye, hogy vannak olyan rendezvények, ahol az NOT zenénk az már túlerős, és akkor itt tudunk ezzel lágyítani rajta, hogy feldolgozásokat játszunk esetleg. Abban, hát nagyon, hogy is mondjam, széles sávban játszunk feldolgozásokat stílusban, és én kifejezetten örülök is neki, mert jó kis változatosság, én is többféle technikákat tudok kipróbálni, tudok így is fejlődni.
0: Meg kizökkent a napi zúzásból.
2: Igen. Mert nem akarjuk az NOT-ba belemosni.
1: Értem, akkor mevezhetünk egy kicsit mélyebb, vagy nem is mélyebb vizekben, hanem egy kicsit komolyabban, hogy tulajdonképpen a mai magyar zenész szcénában csak saját számokat játszó zenekar, és itt aztán majdnem mindegy, hogy milyen műfajról beszélünk, kivéve a lakodalmasat, ugye, mert azt hívják falunknak mindenhova. De az összes komolyabbnál a nem ismert zenekaroknak milyen, szerintetek, mennyire könnyű bulit szerezni?
0: Szerintünk nagyon nehéz. Szóval ez, most mi is ugye ebben a cipőben vagyunk.
3: Pláne a stílusunkon.
0: Igen.
1: Egyszer van egy olyan stílus, ami egyébként sem egy tehát nem egy nagyon nagy átfogó, attól függetlenül a fiatalok szeretik. Tehát ez biztos vagyok benne, tehát nagyon sok ismerősöm van, akiknek ez a élete, de igen, tehát ez egy szelet, egy kis szelet a tortából. És ráadásul saját dalok, amiket, hogyha azt vesszük, mondjuk Szegedre elmentek, azt se tudják. És most ezt ne vegyétek rossz néven. De most NOT.
0: Ez így van. Hogy, ezen vagyunk, hogy minél több emberrel megismertetni a zenénket. Ezért is nagyon köszönjük tényleg, hogy itt lehetünk, mert így is most azért többen hallják, tudják, hogy mit játszunk, és mi vadászunk úgymond a fellépési lehetőségekre, mert próbálunk mindent megragadni, mert úgy gondoljuk, hogy az élő előadással lehet talán a legtöbb embert megszólítani.
2: Szerintem is, és hát járnunk kell az országot, szórni az igét, így lehet az embereknek felkelteni az érdeklődésért, mert hát saját magamtól én sem nézzék meg csak úgy egy bandát, hogy na, most ma megnézzük ezt az egyet, vagy ilyesmi. Tehát meg amúgy olyan sok banda van, és olyan kevés koncert lehetőség. Úgyhogy ha adódik lehetőség, mi
0: azt köszönjük. Ruglunk.
1: Te Zsolti, te hogy látod ezt a saját számos, ami nyilvánvaló önmegvalósítás, a saját dalok? Ezek nyilvánvalóan azok, és szeretitek játszani, meg minden zenész szereti a sajátját, viszont nehéz eljutni vele bárhova is. Akkor igazából azzal, hogy feldolgozást játszol, és olyan zenék karok feldolgozásait, ami lássuk be, sokkal ismertebbek, mert gondolom én itt ilyen megadettekről beszélünk, tehát ilyen csapatokról, hogy ott azzal könnyebb menni. Nem lenne jobb esetleg egy tribut vonalat kitalálni? Mit gondoltok ti erről? Vagy Zsolti, te vagy megszólítva?
3: Hát egy tribut vonalat nem.
1: Te nem szeretnéd?
3: Nem, egyáltalán.
1: Aha.
3: Hát szerintem saját számokkal azért, hát amit tudunk, elérünk, de nehéz. Tehát azért minden bandának nehéz saját számokkal.
0: Ezt én is így gondolom, hogy a tribute az oké, jó, meg szívesen hallgatom, de abban nem tennék ennyi energiát, mert
3: azt már eljátszották,
0: nem érzem sajátnak. Szóval ezt mi ugye, hogy ezeket mi raktuk össze, ezeket a számokat, mi írtunk mindent benne, ez az előadás módban is szerintem érződik.
3: Tehát feldolgozásokat is csak azért játszunk, mert...
1: Hát amint az előbb beszéltünk.
3: Igen. Mert ahova megyünk, ott azt szeretnék.
1: Tehát. Igen. Tehát a feldolgozás az egy kötelező rossz.
0: Igen, ez egy elég vágány.
3: De azért becsempésztünk 2-3 saját számot is a feldolgozások közé, hogy azért hallják azt is ott az emberek.
1: Vannak olyan nézetek, és én ezzel azonosulni tudok, hogy több mint azt mondja, sokkal hamarabb tud egy zenekar valamilyen szinten célt elérni, hogyha olyan feldolgozásokat játszik, ami a nagy közönség szeret, ismer, és mellette, hogy mondod, beletesz először csak egyet, először kettőt, utána hármat. Tehát úgy építi föl magát a zenekar, hogy a saját dalait szép apránként beteszi abba a műsorba, abba a repibe, és ugyan lassú a folyamat, de szerintem sokkal több, és ezt nagyon sokan mondják, sokkal jobban tud célt elérni, mintha csak a sajátját nyomja, mert az csak a sajátra, az a baj, hogy nem mennek be, egyébként sem mennek be. A mai fiatalok ugye azt látjuk, hogy nem nagyon szeretnek fölállni a fotelból, inkább vesz 2 sört.
0: Így van.
1: YouTube.
0: Meg elszív valamit, igen.
1: Hát igen, és akkor azzal nem bukik meg, ha otthon van.
0: Igen, sajnos.
1: Tehát ezzel tudtok ti azonosulni, vagy te keményebb vonalas vagy, én úgy látom rajtad, hogy ez a vizés akkor arra menni, vagy van némi...
3: Én mindenféle zenét
1: szeretek. Szeretsz? Én tudom, már mondtad.
3: Jó,
1: igen,
3: na azért az túlzás, hogy mindenféle,
1: hát,
3: de hogyha valami jó, akkor azt meghallgatom. És ha kell, el is játszom. Tehát nem csak így.
1: Nem bigot vagy.
3: Igen, nem csak az, hogy metal, thrash metal, csak ezt szeretném, hanem én bármi benne vagyok, ami jó.
1: Nem, én csak azért gondoltam erre, amit most átvettem a vendég szerepét, és én beszéltem többet, mint a vendégek, hogy az erőlelépést nem esetleg jobb lenne arra felé menni, vagy ez már benne is van a csapatban, mert azért csak játszatok feldolgozásokat, mert azért csak el kell menni. Hát nem azért gyakorolunk, nem? Hogy ne mutassuk meg magunkat.
0: A feldolgozásokat azt évente egyszer-kétszer adjuk elő. Annyira tényleg az NOT-ra koncentrálunk, hogy feldolgozás számomra nagyon mellékvágány, megmondom őszintén.
2: Én azért szerettem, meg nem mondanám azt, hogy szükséges, rossz. A feldolgozásokat játszani azért buli. Tehát mi megválogatjuk, hogy melyik feldolgozást akarjuk eljátszani, és van bőven miből válogatni. Tehát abból is nyilván akkor a jobb számokat, jobb, amit nekünk is tetszenek, azokat választjuk ki. A saját számokban viszont ott van az önkifejezés. A feldolgozásokat ezért tesszük inkább háttérbe, mert azok, a saját számok mégiscsak mi vagyunk. És persze. Ötlet van, mint a tenger, még egy csomó mindent ki szeretnék adni magamból, az, hogy kiírom, kiüvöltöm magamból, többiek is, hogy kijátsszák magukból.
0: Igen. De a hangsúlya tényleg az NOT, szóval nekünk...
1: Persze, most az világos, csak itt most azon kezdtünk gondolkozni, hogy hogyan lehetne úgy előrelépni, hogy jól kijönni belőle.
0: Hát igen, próbálgatunk mindent. Azért, hogy ha olyan helyre hívnak, hogy feldolgozás, akkor azt hiszünk, egy kis NOT-val.
1: Persze, nagyon fontos.
0: De ahol lehetőség van, ott inkább a sajátokkal próbálunk érvényesülni.
2: Hát így nagyon durván kifejezve, most tudjuk, hogy a kutyák mennyire szeretek gyógyszert tenni, hát akkor azt is be kell csomagolni valamibe először. Valami finomabb.
1: Budapesten S8, ez az egyetlen, nem? Pesti. Van még olyan Pesti, ahol tudtok menni?
0: Például a Riff.
1: Az hol van?
0: A nyugatinál.
1: Nyugatinál? Hol van? Közönségnek mondjuk el, hogy van egy ilyen...
3: Régen egy nyilván...
0: Egy nyilván svéd illet átalakítva.
2: Margit híd, Pesti híd fő.
0: Azaz.
1: Igen? Ez ilyen szuterén, tehát ez a pince?
3: Le kell menni. Igen.
1: Le kell menni.
2: Jó, nehezen találtuk meg először, és ez nyilván a svéd
1: szélet. Ezek szerint elég nagy, hogy...
3: Közvetlen a McDonald's bejáratán.
0: Igen. Aha. Szóval nagyon jó kis hely, tényleg.
1: Ott elő szoktatok fordulni?
0: Igen.
1: Sűrűn?
3: Dopamin.
0: Ott a Dopamin tényleg az egy másik hely, az milyen utcában is volt?
2: Amúgy annyira nem sűrűn, csak hogy válaszoljak rá. Nem is tudom, évente egy...
0: Kétszer-háromszor.
2: Miki tudja, mit ad az idei év?
0: Most júniusban megnézzük ezt a Terem nevezetű helyet. Az Óbudán van. Hát így, ami ahova hívnak, voltunk már Balassagyarmattól kezdve mindenhol. Voltunk
2: Mezőkövesden, Balassagyarmaton. Mi volt
3: a Szexárdon? Szabadtéri, amit előbb a...
2: Kiskunhalas.
0: Ja. Szóval úgy
3: mennek. Kötöldön is többször azért.
2: Igen. A Bagolybárban.
0: Ja, meg a Trafóban.
1: Hallgassuk meg, elmúlt megint egy blokk, pedig most kezdtünk el beszélni. És már lassan 3-4-7 van. Nem hallgassunk nem meg valami dalt megint. Mit javasoltok?
0: Talán a Nem értem ez.
2: Bá, szerintem legyen a Felejtés, nem? Legyen a Nem értem?
0: Az majd a következő.
2: Na jó, legyen akkor a Nem értem.
1: Tehát kedves hallgatóim, Nem értem, mit gondolkozunk ennyit.

0: Esetleg meghallgattunk egy NOT-s számot. Azt szeretném megkérdezni, hogy ezek a dalok az elég strapás. Ezeket eljátszani, gondolom én, koncerten főleg. Te hogy bírod ezt idővel?
1: Nehezen. Mindig kötelező váltópólót vinnem minden koncertre, különben tocsogok, olyan vagyok, mint egy hal. Ráadásul hát erőből csinálom. Nem vagyok még túl technikás ilyen téren, de majd egyszer eljön az is. A lényeg az, hogy egyszer volt, hogy két koncertet egyben tartottunk, másfél órát játszottunk közte egy kis szünettel, és a közepén egy kis szünettel, még azt is túléltem, meg hogyha esetleg lesz turné, akkor is majd egyszer talán lefogyok. A lényeg az, hogy bírnom kell, és én szeretem így csinálni, mert bele is adom azt az energiát, amit ki akarok üvölteni magamból.
2: Mindig hozza a maximumot, az biztos.
0: Igen. Zsolti, dobilag ez mennyire fizikálisan megterhelő, vagy igazából semmivel nem megterhelőbb?
3: Hát ugye attól függ, hogy milyen napon van.
0: Igen.
3: Valamikor azért megterhelő, hogyha fáradtam, megyek munka után, de...
0: De ez a stílus nem megterhelő, nem?
3: Annyira nem megterhelő. Igazából nekem azért megterhelő, mert én is az erőből csinálom. Tehát én oda vágok. Én azért nem egy-két dobbevőt szoktam eltörni.
0: Kávázol?
3: Nem.
2: Csak véletlenül.
0: Nem?
1: Ja,
0: nem.
1: A próbateremben olyan, mintha hódfészkelne a dobfelszerelés körül.
0: Tehát akkor azt el lehet mondani, hogy nem titokban játszol, hanem azt azért hallják, amikor te odaülsz.
3: De ugye a látvány miatt is jó az, amikor a közönség látja, hogy...
0: Ott izzad az ember.
3: Tehát én nem egy jazzdobos vagyok.
0: Ott pilickáz, ez a tolszárfogással.
3: Én azért adok neki.
2: Egy dobosan lehet a legjobban észrevenni ezt az átélést, mert ugye ő keze lábával, ő tud kalimpálni. Talán szerintem ő a legkifejezőbb így.
3: De viszont soha nem tartom magam elég jónak. Tehát én mindig szeretnék fejlődni. Ezért is kezdtem el a metal dobokat hallgatni, mert szerettem volna minél gyorsabbat, technikásabbakat, mindig fejlődni szerettem volna, és most sem vagyok elég jó, mindig jobb szeretnék lenni.
0: Hát azt hiszem így vagyunk vele egy páran, hogy legbelül, ha bár találkoztam olyan, aki teljesen meg volt elégedve a nagy semmivel.
2: Az már régen.
0: Ez elég kellemetlen, hogy csak mit mondjon neki az ember, hogy te figyelj már, de persze így vagyunk vele, de tök jó, hogy tehát akkor fejleszted magad folyamatában.
3: Amikor van ideje az embernek, ugye azért a munka, család, gyerekek azért...
0: Hát
3: azért
0: nyilvánvaló, tehát a család az első, a munka a második, mert ugye valamiből a családnak enni kell adni, tehát ott az nem lehet, de gondolom nálatok is, ahogy elnézlek, barátság bőven van, de azért gondolom a család az család, meg a munka az munka, mert különben akkor nem tudsz egyről kettőre lépni, nem?
2: Persze, ezért is van egyébként, hogy mi hetente próbálunk péntekenként, de ilyen két órát tudunk, mert a többi időnk úgy le van foglalva tényleg, hogy nem tudunk több időt szakítani rá.
3: Valamikor még annyit se.
2: Valamikor még annyit se, és azért próbálunk, lepróbáljuk a lehető legtöbbet kihozni az egészből. Ezért van ez, hogy így nem csak a próbateremben, hanem így munka mellett, család mellett, mindenhol agyalunk a dolgokon, hogy mit kéne, hogy legyen a legjobb. Uh-huh. A mörcsökön ugye a póló tervezés, STV, szóval hogy mondjuk ebben van segítség így családon belül is mindenkinek, hogy beleszólnak, hogy mit lehetne, mit nem lehetne, hogy kéne még javítani a dolgokat, hogy kéne az egész zenekartat még ismertebbé tenni, meg jobbá tenni.
0: Ti, hogy ketten vagytok buszsofőrök, így azért ez a péntek, ezt meg tudtátok oldani, hogy ez azért nagyjából fix legyen, vagy hogy van ez?
2: Igen, hogy azért megpróbálunk ilyen esetben...
0: Úgy kéritek a szolgáltatot?
2: Igen, hogy ilyen fél négyig végezni.
0: Aha, de viszont akkor hajnalba kezd.
2: Ez így van. Hát én legtöbbször ilyen 2 óra 15-kor kelek. 2 és 4 között mikor, hogy de legtöbb az én 2 óra 20.
0: Az komoly.
2: Ja. És azért az úgy fárasztó, és akkor még este 5-től vannak próbák kimenni, de Zsolti is nagyon sokszor akkor esik be, még munkás ruhában szétesve, de csináljuk, mert feldob. Egyszerűen annyira feldob ez az egész, és úgy szeretjük, hogy ameddig ilyen örömet okoz, addig bármi van, úgy átsegít rajta, hogy nem tudom, ezt addig csináljuk.
0: Hol szoktatok próbálni?
2: Nálunk volt, vagyis
0: van Gödöllön?
2: Egy... Igen, Gödöllön. Itt a házunkban van egy régi garázs, az lett kialakítva, le lett hangszigetelve, és akkor az lett berendezve próbateremnek, és akkor
0: ott... Szomszédok mit szólnak, mikor?
2: Le van szigetelve, szóval...
1: Nem lehet, hogy... Á, tök jól le van hangszigetelve.
0: A dob, az a frekvencia, az megy ám rendesen. Nekem egy nagyon régi svábházban lakott itt Soroksáron, 100 év fölötti, és Téla épület pincében van a mi próbáljunk, és a nejem azért időnként így nézi a tévét, ritmusra mozog, azt mondja, hogy elindul az ágy, vagy a fotel alatta.
2: Igen, nekünk is az egyik közvetlen fal, az a konyhafala, és nekünk is mondja a feleségem, hogy azért a sóborstartó az így remeg, meg úgy mozog, de nem annyira idegesítő.
0: Hát jó, persze. A próbáitok hogy telik el? Mennyire vagytok milyen, hogy is fogalmazzak, tehát ülsz, állsz, fekszel, tehát 5-kor kezdődik a próba, hogy mondtad, akkor 5 óra, 5-kor már mindenki hangszállal kézben.
3: Valamikor megbeszéljük a dolgokat.
0: Tehát először egy ilyen lájtos hangolódás egymásra.
3: Igen, valaki néha túl sokat is beszél, akkor szólunk, hogy gyerünk, csináljuk.
0: Van ilyen ember? Nagyon néztek.
1: Most nincs itt.
3: Most nincs itt.
0: Ezt a Norbert, kedves hallgatóim, hogyha látták volna, a Norbert középen ül, és mindenki őt nézte sors szemekkel, hogy...
1: Ja, nem láttam. Köszi, hogy szóltál.
2: Nem, így egymásra hangolódunk, és akkor tényleg hogy megbeszéltük a hirtelen teendőket, hogy mit fogunk csinálni.
1: Meg persze, azt voltak. Is át kell beszélni, hogy mit játszunk majd, most mire készülünk fel, mire próbálunk.
0: Milyen igen, ez a tematika igen. Érdekel engem, hogy új szám, hát, bulira készülés, vagy ezt külön választátok, vagy hogy van?
2: Hogyha van koncertkilátásban, akkor mindig azt csináljuk, hogy azt a setlistet, amit ott fogunk játszani, azt eldaráljuk. Amely gyengében ment, azt mondjuk eljátszok még egyszer, és ott lezárjuk. A most jelen pillanatban is van egy új szám, amit próbálunk összerakni. A próba második fele meg azzal szokott akkor ítelni, hogy összerakjuk, hogy agyalunk az új számon, hogy legyen, mint legyen, mert az alapok megvannak, csak hogy mindenki hozzárak valamit, vagy elveszünk belőle, hogy olyan legyen a végén a szám, hogy mindenkinek tetszen. És akkor amikor...
0: Azzal van egy molyolás.
2: Egy jó nagy molyolás, igen.
3: De lényegében készül a második albumunk, tehát ja. Abból már hány számunk van kész? 5 szám már. 5 szám már. 6 már teljesen.
1: 6 szám készül.
3: 7. most készül, aztán meglátjuk, hogy mennyi lesz.
0: Ez mennyi idő alatt jött össze?
2: Egy év
0: alatt?
2: Másfél inkább, mert voltak, amik meg volt. 2 szám, azt hiszem, már meg volt, amikor megjelent az első album, akkor már 2 számunk talán meg is volt.
1: Igen, jól mondja.
2: És akkor másfél év alatt van meg körülbelül. Uh-huh. Így ilyen feszített tempó mellett, hogy alig tudunk próbálni.
1: Hát jó, de az elmélet az nagyon sokszor próba előtt már megtörténik, tehát hogy kommunikálnak buszvezetés közben is, interneten mi is beszélgetünk, ötletelünk.
3: Tavaly évben az elég sok fellépésünk is volt, tehát arra kellett koncentrálni.
0: Hál' Istennek mondjuk igen. Ki, mert jók a saját számok, persze jó rajta dolgozni, de azért, amit az előbb már beszéltünk az előző blogban, hogy azért próbálunk, hogy kiálljunk, igen. Nem? És megmutassuk magunkat, hogy...
2: Mi ezen vagyunk, hogy tényleg élőzünk, mert tök jó, hogy van itt YouTube, van Facebook, minden, azon is meg jelen tudunk lenni, de nem ugyanaz. Szóval élőt kell tolni.
0: Hát ez nem ugyanaz. Nem,
2: abszolút nem. Az már csak egy ilyen szükséges plusz, meg elvárás, hogy jelen legyünk, meg azt figyelgetik, ugye. De élőzni, mi abba hiszünk.
1: Én imádok koncertezni, és nagyon örülök, hogyha tetszik az embereknek, és egy jó bulit tudtunk adni nekik.
0: Uh-huh. Általában hasonszörű zenekarokkal vagytok együtt, nem? Vagy hogy van a PLS 8-ban, ezek versenyek vannak ott, nem? Vagy hogy van az, mert egyszer volt nekem is szerencsém PLS 8-ban lenni.
3: Mindenféle, soha nem lehet tudni. Valamikor külföldről jönnek, Brazíliából, Németből, ugye?
2: Igen, de hasonló irányzatban, szóval nem, mondjuk nem blues zenekarokkal, vagy ilyen könnyűrurokkal tesznek össze, hanem ez a trash vagy death, inkább ezek a keményebb vonalakkal zúzzák így jobban egybe.
0: ott nem, nyilván nem zsebbe vájkálva, de ott, ott kaptok valami honoráriumot legalább, vagy legalább, vagy valamit, vagy ezek inkább egy ilyen, meg tudom magam mutatni, és itt tudok lenni
3: ezt
0: jelen.
3: Hagyjuk, ezt inkább hagyjuk
0: szerintem. Ezt inkább ne beszéljünk erről.
2: Bizonyos létszám fölött ők is adnak.
0: Uh-huh. Melyikötök az, aki főleg a koncertszervezéssel foglalkozik?
2: Hát mostanában inkább én szerzem így a koncerteket legtöbbször, de
3: régebben nagyon sokáig próbálkoztam, e-maileztem helyekkel, volt 80% nem is válaszol.
1: Tehát, Dávid rengeteg koncertet szerzett nekünk.
3: Igen.
2: Eleinte igen, a kezébe volt.
1: Aztán... De most is ő szervezte a...
2: Az S8 az szinte 100%-ig Dávid kezében van, az S8.
0: Hát ez igen, tehát ez mindig úgy van, nem? Nálatok is, hogy tehát Magyarországon, de szerintem külföldön is. Tehát az arc a lényeg. Tehát most mindegy a zenekar, hogyha valaki mondjuk a Zsoltival szimpatizál, tehát ilyen helyeken, akkor ő vele fogja lebeszélni. Ha az S8-ba a...
3: Velem nem sokan szimpatizálnak.
0: A dobostól félnek, tudod?
3: Mert nem, inkább az arcom. Nagyon sokan mondják az arcomra, hogy én meg arra azt mondom, hogy bocs, de...
0: Hát ez van.
3: Ilyen arccal születtem.
0: Igen.
3: Ennyi.
0: Ezzel főzünk, ami van.
3: Nem, de nem mindenki azt hiszi, hogy mindig mérges vagyok, vagy ideges vagyok, vagy valami, hogy... De nem.
2: A számkivetet nem róla írodott.
0: Nem, de azért, hogyha jó belegondolunk, azért az ő fejében volt benne a videó. Klip.
2: Jó,
0: visszaemlékezett.
2: De ahhoz kellett egy szöveg. Azt meg én írtam meg.
0: Jó, tehát igazából a koncertszervezés akkor aki tud, hoz.
2: Aki hoz, igen. Tud.
0: Koncepció van rá egyébként? Ha leültök? Tehát próba előtt megbeszéltek, hogy srácok, hát ebben az országnak abban a részében még nem voltunk, vagy nem, hanem egyszerűen van egy lehetőség, akkor aki tudja, az megpróbálja megragadni.
2: Így van.
3: Ami jön, nagyon sok múlik a kapcsolatokon is. Tehát
0: hát ezt akartam az előbb mondani, hogy...
3: Valahol fellépünk, megismerkedünk valakivel, és akkor ő segít, vagy
0: igen.
3: Vagy más együttes is, ugye, mint például volt másik együttes.
0: Átok, hogy vitt nektek bulit?
2: Igen, hát játszottunk itt együtt S8-ba, és meg úgy...
0: Hasonló zenekar,
2: igen, és hasonló felfogásban is zenélnek, nagyon jó srácok.
0: Hát tényleg akkor nem is baj, hogy reklámozzuk egy kicsit őket, hogy az Átok zenekar.
2: Őket nyugodtan.
0: Nagyon rendes, és szerzett nektek is bulit, illetve igen. Szólt, mikor és lehetőség volt.
2: Ők hívtak meg oda hozzájuk ott Szekszárd környékén, és az nagyon jó buli volt, és tényleg, mint emberileg is, szóval azt mondom, hogy velük bármikor, bárhová.
1: Ó, nagyon jó fejek, nagyon felkészültek. Profik.
2: És jó, an is nagyon jó a zenéjük, persze, azt hallgassátok meg.
1: Hát azt nem említeni se kell, ez tényleg nagyon jó.
0: Szóval megbeszéltük ezeket a próbákat, hogy igazából próba első felén saját szám, az új dal kidolgozása, vagy nem,
2: Pont a végén.
0: Pont a végén, és akkor az elején mennyi a műsoridő, amit szívesen játszatok, most ne azt vegyük, hogy mit mondanak, amikor elmegyünk egy helyre, és akkor azt mondják, hogy ennyi időd van, hanem mi az, ami számotokra úgy gondoljátok, hogy egy optimális műsoridő?
2: 50 perc.
0: 50?
2: Annyi azért legyen.
0: Hát ez legyen.
1: Igen, 50 perc, 1 óra, 10 perc.
3: Én azt mondom, hogy azért közönségtől függ. Tehát amikor látjuk, hogy utolsó számunknál örjöngenek, én még azért játszanék egy 2-3 számot, amikor meg is tesszük, tehát...
2: Ha van rá lehetőség.
0: Tényleg neked, hogy kint volt egy kis tapasztalatod ebben, ott mi volt a trend? Mm-hmm. Tehát ilyen, hát ebben a fellépés időben. Ezt azért akarom ennyire kiszálazni, mert általában megkérdezem az itt lévő zenekarokat, hogy ki mit mond. És hát, van egy tolik határ, amiben nagyon sokan benne vannak, aztán van olyan, aki már majdnem, hogy egy lakodalom.
3: Szerettem volna mondani, hogy voltam kint olyan együttesben is, hogy feldolgozásokat játszottunk, volt körülbelül 200 számunk, egy füzetbe lapoztuk a füzetet, hogy ma miket fogunk játszani. Este 10-től hajnali kettőig, tehát egy 4 órát játszottunk egy bárban.
0: De ez olyan, mint a hajó.
3: Fejenként megkaptuk a fizetést érte, és, de az csak feldolgozások voltak. Mm-hmm. És ez hát egy 4 óra. De viszont az az együttes, akivel játszottam, például a Half-Head, vagy a Sync Switch, hát volt, amikor nagy színpadra Orlando Music Festivalon játszottunk, ott játszottunk azért 1 óra 20 percet, egy ilyen industrial punk együttessel, mint a Half-Head, hát velük azért jó volt kibírni egy 40 percet, aztán az elég is volt, mert az azért nagyon ütős volt, gyors is volt.
0: Ja, melós volt, nagyon?
3: Melós zene volt, igen.
2: De hogyha itt rajtunk múlna, akkor nem állnánk meg 50 percnél. Szóval amit
0: úgy... Hát az ezért, igen, tehát inkább arra vagyok kíváncsi, hogy...
2: Ami úgy tényleg jól esne, szerintem az egy 1,5 óra.
1: Hát a 1,5 órát ezt említettem, az úgy történt, hogy a saját, az NOT-s setlistet is előadtuk, és utána a feldolgozós setlistet is előadtuk. Akkor még 2x45 perc volt. Most már kibővült mind a kettő, mi szerintem olyan plusz 3 számmal, úgyhogy most már el tudnánk menni olyan 1,5-4 óráig akár. De leginkább a saját számok mennyiségétől függ, hogy mi számunkra az optimális koncertidő.
2: Azt élvezzük igazán, sajátokat.
1: Uh-huh. Az most szerintem 55 perc, 50.
3: Tök mindegy, minél többet szeretünk játszani.
1: Persze, írjuk is a számokat ezzel, persze, legyen csak, mit játszani.
0: Csak azért voltam erre kíváncsi, mert igazából, hogyha belegondolunk, van a másokodan a közönség, aki szereti a zenét hallgatni, de egy idő után elfárad a füle.
2: Ez így van.
0: És ti ezt...
3: Ilyenkor nehéz eldönteni, hogy a legjobb számainkat hova rakjuk, elejére, vagy a végére.
0: Igen,
3: a
0: igen, hogy mert lehet, hogy a végén már lehet, hogy el kéne hagyni, de az is lehet, hogy rá kéne tenni.
2: És amúgy igen, amit, ahogy mondod, hogy tudni kell jókor abba hagyni. Inkább maradjanak kicsit kiéheztetve, mint hogy besokaljanak. Én így gondolom.
0: Igen, mert azért ez tényleg lényeges, hogy ne menjen ki. Tehát ne legyen nem az, hogy jó, hát most figyelj, akkor menjünk ki, vegyünk egy sört a büfébe, akkor egy spangli előugrik, és akkor már nagyon nem is biztos, hogy visszaér. Nem?
2: Pontosan.
3: Hát jó, de amikor vissza-vissza jön folyamatosan, volt, hogy 2-szer is visszamentünk.
2: Ez a baj szerintem. Én nagyon tiltakozom ezzel, hogy vissza-vissza.
1: Egyszer
2: még azt mondom, oké, ha nagyon olyan visszajövünk, de utána az már kicsit olyan fáradt, annak tűnik olyan fárasztó. Meg
1: az erőltetett amit... szót keresett szerintem.
2: Melyiket?
1: Erőltetett.
2: Lehet. Meg amit mondok, hogy inkább maradjanak kiéhezve, mert akkor valószínűleg eljönnek legközelebb is megnézni. Ne sokaljanak be a zenénktől.
1: Hát meg át kell adni a színpadot a következő zenekarnak. Nem stoppol.
0: Egy este hány zenekar szokott a ti buliaitokon lenni?
3: Attól függ, hogy hol.
2: Attól függ, hol. Valahol csak rajtunk kívül egy volt, vagy kettő, hát de valahol 5.
0: 5?
1: Ez a rendezvény szervezőtől.
2: Ez a rendezvénytől függ.
0: Hát 5 zenekar, 50 perc.
2: Hát van olyan, aki csak mit tudom, 20 percet vagy 30 percet játszik, vannak itt ebben a rétegben, ugye vannak, akik ilyen rövidebb műsorra állnak ki.
0: Igen?
3: Ja, volt, aki első jött.
0: Volt, hogy olyan rövid volt a műsor, hogy nem is kellett meghallgatni.
3: Hát engem kértek fel, hogy doboljak, mert nem jött el a dobos.
0: Aha.
3: Benne lettem volna, de aztán ugye a rendezvényszervező mondta, hogy ők már nem léphetnek fel, mert eleve késve jöttek.
0: Ja, igen. Dobos, és nem is volt ott.
3: Dobos nélkül.
0: Aha. Ez fiatal zenekar volt, nem?
3: Nem.
0: Nem, de nekem az a tapasztalatom, hogy azok ilyen bohók, és nem. Akkor majd lesz valami, odaérünk.
2: Nem voltak fiatalok, de szomjasak se.
0: De
1: lerobbant a kocsijuk.
0: Nekik is lerobbant a kocsijuk. Hát szalad az idő, fiúk, szalad az idő. 7 óra 50, és még van egy csomó számotok, úgyhogy hogy váltsunk.
3: Most jön a felejtés.
1: Felejtés?
2: Felejtés.
1: Akkor. Most már sokat beszéltünk, felejtsünk.
2: Kicsit egyszerűen kezdődik, de jó.

0: Hát itt is volt minden. Üstök. Még mit lehet tudni erről a dalatokról? Meséljetek valamit.
1: Hát ez a dal az úgy indult, ez Zsolti fejéből pattant ki az az ötlet. Valami, gondolom, valami nagy szerelmi csalódása lehetett, vagy nem tudom. Adott egy számrészletet, vagyis hát egy számot, amit egy kicsit úgy átírtunk, hozzátettünk, elvettünk, mint ahogy szoktuk a többit is. És így született meg ez a nóta. Nem így van, rosszul mondom? És hát igen, elég zúzósra sikerült, elég gyors szám. Benne van minden, amit ki akart fejezni, gondolom. Így van?
0: Zsolti, arról beszélgettünk ideig, hogy az elhangzott dal, hogy ez a te dalod.
2: Igen.
1: A te érzéseid.
2: A szövegét, azt
1: hát
2: nagy részét én írtam, nem?
1: Kb. Fele, de mindegy, de tőled, mondtam, hogy tőled van az ötlet, és akkor hozzátettünk, elvettünk, mindegy, közösen van egy dal, mert ezt a zenekar teszi minden dalt, én azt mondom, hogy nincs az, hogy te csináltad, én csináltam, mi csináltuk, mert hát
0: mindenkinek van egy indítás, hogy valakinek van egy, igen, egy kipattani egy szikra.
1: Egy alapötlet megvan, igen, és akkor
0: gondolom, ezt... te is viszel riffeket, nem? Hogy van ez a riff, és akkor erre tegyünk, vagy nem? Így működik ebben a műfajban.
1: De hogy nem ugyanúgy. És itt ez az ötlet most a Zsoltitól származott, és akkor úgy kialakítottuk, ez lett a vége. Mert hát a zenei téma, még a riffek is mások voltak eredetileg, szóval úgy volt, hogy amilyen mellékes téma lett, riff, eredetileg az volt a vokál. És az lett a leghallja végül is.
0: Tényleg, hogy van ez, hogy mondjuk most, hogyha a Zsoltit megszólítottuk ezzel, mint dobost, hogy a fejedbe van, dúdolsz valamit, és akkor erre, hát nyilván van egy ütem, ami
2: valamikor,
0: úgy jár benned.
2: Valamikor munka közben így előjön a fejembe, vagy valamikor ülök a WC-n, vagy
0: aha, mindegy,
2: bármikor. És akkor utána egyből előfordul, hogy bekapcsolom a telefont, és eldúdolgatom.
0: Azt akartam kérdezni, hogy földúdolod, mert igen, a gitáros az följátsza, általában azt csinálja, hogy el ne felejtse. Mert az ember az
2: csak egy... én nem, hát dúdolgatni elég nehéz a dobokat, tehát én akkor ilyen dzs.
0: Hát, de mindegy, azt, amiből előjön legközelebb is, ugye?
3: Beatboxolja.
0: És akkor eljössz próbára, és akkor azt mondta, hogy figyeljetek ide, nekem van egy ilyen ötletem, és elkezdett dobolni, és akkor arra gondoltam, hogy ide még valami dúdolsz mellé.
2: De általában nagyon sokszor, amikor már majdnem meg vagyunk egy számmal, és akkor is, akkor meg az alapján, hogy hallom a számot, jön egy ötlet, hogy ide még kéne valami, ide is kéne még valami, és akkor vagy azt mondják, hogy nem jó, vagy azt mondják, hogy jó ötlet, és akkor csináljuk.
0: De érdekes, mert a dobosnak több lehetősége van, nem? Mert azért a gitáros az odafigyel, tehát az akkordokra hogy van, mint van, és ő meg nyilvánvaló, mivel hogy a függetlenítés magas iskolája a dobos, azért ezt tudjuk, meg a zenésznek a legjobb barátja, ezt sem bírtam kiadni.
2: Ezt sose értettem, nem barátkozom.
3: Ahhoz zenész is kell.
0: Jó, mi az, hogy barátkozás?
2: Igen.
0: Na de mivel hogy kezed, lábad jár, és én szerintem már egy cint után nem kell azért annyira, tehát nem azt nézed, hogy most eltaláltad-e a cint, vagy nem. Hát tehát ez megy, és közben meg hallod
2: közben,
0: az egészet.
2: Én közben mindent figyelek, hogyha hallom. Tehát előfordul az élő fellépéseknél, hogy semmit nem hallok.
0: Ja, hát amikor de nincs kontroll.
2: Viszont a próbákon szinte mindent hallok, és akkor...
0: Azért mondom, hogy könnyebb neked.
2: Valamikor beleszólok, persze.
0: Hát könnyebb, nem? Mert te magad, mint gitáros, beszéljünk a két gitáros, mint gitáros, te a magad dolgára figyelsz főleg, hogy az jó helyen legyen. Jó...
2: Ő is azért, igen, szokta nekem mondani, hogy itt változtassak, vagy itt...
1: Hát ezért úgy állapodtunk meg, szóval ettől is...
0: Te ilyen szerződés?
1: Majdnem, igen. Ilyen változatos ez az egész szerintem, mert szokta anno Zsolti is kérdezni, hogy mit gondoltok ide, és akkor az a válaszra, hogy Zsolti, azt üsd, ami neked tetszik, amit szívesen játszol ebben a számban. Szóval nekem, én azt mondom, az a lényeg, hogy ő olyat játszon, amit élvez. A Norbi olyat énekeljen, amit élvez.
3: Aztán olyat a játszik, és leüvöltik, hogy azt...
1: A Dávid olyat basszározzon, ami neki tetszik, én meg olyat gitározzak, ami nekem tetszik. Szóval ne másnak akarjak megfelelni, elsőnek így saját magamnak, és hogy mindenki. És hogyha akkor már nem lesz az, hogy á, srácok, ez nem olyan jó ez a szám, ezt hagyjuk, már ezt nem szívesen játszom.
0: Akkor, hát a saját számnál elég gáz, nem?
1: Igen.
0: Ha már azt mondjuk egy kész, utána hát mondjuk ez ki, igen. Mert ez annyira nem.
1: Akkor ez előbb miért nem jutott eszed, vagy ez annyira nem tetszik. Szóval...
3: Igen, mindenkinek megvan akkor a maga része, amit elvileg szeretnie kéne benne, igen. Mivel a saját maga írja. Az saját felelősség, hogyha ez nem jön össze.
1: És hogyha van egy dob téma, amire Zsolti azt mondja, hogy srácok, ez hogy tetszik, és mert mondjuk ő szívesen játsza, mi azt mondjuk, hogy nem jó, akkor nem fogja, akkor szóval hagyja magát leszavazni, de ilyen ugyanúgy a gitármény, igen. De ha már mindenki rábólint, az azt jelenti, hogy mindenkinek tetszik. Utána viszont már ne gondolkozzunk, hogy hát mégse így kellett volna.
0: Igen, akkor, hát igen, mert egy számot írhatunk 10 évig is.
1: Ez így van. Mindig vannak jobb
2: és jobb. Pont ez az, hogy most az új, a legújabb számnál van egy rész, ahol meg, amikor én csináltam dobokat, nem tetszik nekem. Meg fogom változtatni.
0: Aha.
1: De ki fogja forni magát, időkérdése. Nem kapkodunk, mert nem az a cél, hogy most minél előbb meglegyenek a számok, hanem hát így öregesen.
0: Hát nem, meg igen, mert gondolom nem...
1: Tehát nem hajtad
0: egy lemeztársaság nem áll mögöttetek, hogy
1: nem,
0: jövőt kedden, zárás, nem. Hol van a 12 szám? Ilyen nincs.
1: Nincs. Magunknak osztjuk be az időt.
0: Dávid mennyire aktív ebben? Most, nagyon. Hogy nincs itt, beszéljük ki.
2: Ő nagyon.
0: Ő ugye nem hallja, de...
1: A Dávid nagyon, nagyon aktív.
0: Ő aktív?
1: Hát, tehát ő basszára, ő is csak az ő elméjében lévő rogyant dolgokat hozza, ami azért hallatszik a zenénkbe.
0: Milyen típusú basszeros? Ilyen dunyhás, amikor vagy pedig ő is azért, tehát nem
1: szóval nálunk
0: rejti véka alá.
1: Nem rejti.
3: Nem, egyáltalán nem.
1: Ő, örök, és nagyon ugye nálunk egy gitár van, és nem úgy van, hogy a basszus ugye csak alapnak van ott, hanem nálunk a basszusgitár szinte a másik gitár szerepét veszi át.
0: Igen.
1: Hogy más riffeket is hoz, szóval úgy... Nagyon, nagyon jó, szóval Dáviddal nagyon meg vagyunk elégedve.
3: Hát azt kell róla tudni, hogy iszonyatosan pontos és technikai, és nagyon fél a részletekre.
2: Mm-hmm. És nagyon sokat tesz a zenekarért is, azért nagyon sokat.
0: Zsolt, és hogy, várj, bocsi, mert ugye ők ketten a ritmus szekció. Tehát te, hogy jó vele játszani, hát biztos jó, mert együtt vagytok, csak hogy játszottam már több basszerossal, hogy...
2: Jó, nagyon jó.
0: Mert a ti párosotok a lényeg, igazából. Igen. Hogyha az ott
2: mindig
0: nincs jól...
2: Mindig akkor... érezzük egymást. Aha. Mindig tudjuk, hogy... Tehát például már mondtam is, hogy nagyon sokszor előfordul fellépésekkor, nem hallok, én nem hallok senkit. De akkor is érezzük egymást. Tudjuk, hogy mikor...
0: Mit csináljunk. Te képbe vagy vele. Hogy ő mit csinál, és akkor attól kezdve már a zenekar helyén van, mert a gitárosnak ráteszi a riffeket, meg azokat a kis...
2: Vagy csak egymásra nézünk, és már tudjuk,
1: hogy... Igen. Aha. Sokszor elég csak így egymásra nézni.
0: Igen.
1: Meg a Dávid nagyon sokat tesz, ugye így a hanganyagért például ő keveri, ő vágja össze, akkor a médiával ő foglalkozik legtöbbet. Szóval...
0: De sajnálom, hogy nem tudott eljönni.
1: Na, mi is nagyon sajnáljuk, mert lenne mit mondania.
0: Hát majd bepotoljuk egyszer csak.
1: Így van, reméljük.
0: Úgy szóval akkor így, akkor teljes közös munka minden egyes szerzemény.
1: Minden, igen, teljesen közös. Szóval nincs az, hogy itt valaki el van nyomva. Szóval teljesen ilyen egyenrangúak vagyunk. Abszolút.
3: Hát és muszáj is, hogy mindenki kivegye a részét belőle, úgy az igazi.
0: Persze. Hogy álltok a cuccokkal?
3: Mindenki kivegye a részét belőle, úgy az igazi.
0: Persze. Hogy álltok a cuccokkal? Tehát beszéltünk a próbáról,

0: csak
1: magatok.
0: Simán. Igen. Azt nagyon. Mindenkinek megvan mindene. Alapok, dobok.
1: Énekes, hogy a legtöbb cucc mi.
0: Igen.
1: a PM.
0: Igen. Úgyhogy elmerünk menni bárhova.
1: A magyarul tudtok így is vállalni bulit, ez inkább egy picit a reklámhelye, hogy ezt a kedves hallgató közönség és esetleg arra gondoló ember, aki meghívna titeket, de nincs semmije, viszont nagyon szívesen látna, akkor azt tudjátok mondani egy klub szintig, egy 100-200 emberig, hogy minden van. Nem kell menni sehova.
2: Ez egy nagyszerű ötlet volt, köszönjük szépen. Igen.
1: Milyen ötlet?
2: Bevállaljuk. Hát, az, hogy ez a reklámhelyen.
1: Azért ülünk itt, nem?
2: Hát azért.
1: Még hogyha nem is nagyon van ez kimondva, igazából ezek a beszélgetés műsorok arról szólnak, hogyha én azt mondom mindenkinek, hogyha 10 emberre több fogja tudni, hogy kik vagytok,
0: már megérte.
1: Az 10 ember plusz. Ami holnap még nem lenne.
0: Igen.
1: Úgyhogy...
2: De mondjuk nem csak azért. Én most szeretek itt lenni, tök jól érzem magam. Ez egy élmény. Hát nem minden nap lehetek benne a rádióban interjút adva arról, amit szeretek csinálni.
1: Miről szeretnél beszélni akkor?
2: Ja, nem, hát erről.
1: Azt hittem, hogy van valami, kimondottam hát valami.
2: Ezt szeretem csinálni, a zenérést.
1: Mióta vagytok így együtt? Mert még nem beszéltünk évileg. Így ez a zenekar, tehát ez a mag. Mert ugye beszéltük a legelején, hogy jöttek először emberek, meg mentek, meg megijöttek, meg megint mentek. Tehát ez a válogatós,
3: hát ezeket azt hagyjuk ki. Így vagyunk együtt, amióta te jöttél.
0: Igen, a hármas felállás az megszűnt az alatorofó bulival bezárólag szerintem. Ez 4-5 éve?
3: Nem, 5
2: éve. Szerintem 4.
0: 4, kb. 4 éve. Most nyáron lesz 4 éve.
2: Úgyhogy biztos, hogy a fél év úgy benne van, mert ez télen történt.
3: Szerintem szeptemberben lesz 4 éve, mert utána jött a trafó szülnök.
0: Mindegy, körülbelül 4 éve vagyunk így ebben a 4-es felállásban.
1: Ami... Nem gondoltatok bővíteni egy billentyűvel? Ez nagyon komoly.
0: Senkivel. Így is nehezen hozzuk össze a próbákat, elég bőven a 4 ember, szóval nem akarunk többet, mert se még egy gitárost, se még egy dobost, se még egy énekest, mert mindenből lehetne duplázni. De nem,
1: billentyűben gondolkoztam, tehát nem rábeszélésen, csak hogy könnyebb lenne a dolgot.
0: A stílus nem nagyon engedi meg.
1: Szóval nincs ebben a stílusban? Én ugye mondtam közönségnek, hogy én nagyon nem vagyok otthon ebben a trash metalban. Itt csak gitár, húrok szakadnak, itt
0: így van.
1: Elmondok.
0: Ezt az old school vonalat nyomjuk, úgyhogy...
1: Itt semmiféle organista nem lesz.
2: Hát pedig én próbálom kicsit elrontani őket, mert én a modern metalt nagyon szeretem.
0: Ő a modern felé próbál billenteni. Több-kevesebb sikerrel.
1: Ilyen Nightwish-es vonalat szereted?
0: Nem.
2: Hát ilyen... Make Them Suffer.
1: Mondhatod, persze.
2: Hát én a deathcore-okat nagyon szeretem például. Jazzy Grint.
0: Uh-huh. Sok banda nekünk sem mond semmit, amiket ő mond, úgyhogy...
2: Ez a... Ja. Majd fog!
1: Meg is maradunk ebben.
0: mi megmaradtunk ennél a ősgyökeres.
1: Ennél.
0: Igen, ilyen hardcore dolgok esetleg még belejöhetnek, meg amik ugye ránk is hatással voltak, mert azért nem csak trash-t hallgattunk mi sem világ életünkben,
1: persze,
0: hanem volt abban heavy-től kezdve hardcore-ig minden, mert elég széles skálán mozogtunk.
1: Népdal is?
0: Hát az annyira nem.
3: Pedig én mondtam, hogy csináljunk egy népdalt,
0: ő akart. Egyet.
1: Igen, tényleg?
0: De én mondtam, hogy a Forzonba elfér minden, de NOT-ba semmilyen. Azt marad csak ez a zúzunk oda, csapjunk oda, menjünk, csináljuk.
1: NOT-ba te vagy az a vezéregyéniség, aki ugyan meg van osztva minden, mert erről a másfél órája beszélgettünk, tehát ez tisztán látszik, de azért csak kell egy ember, aki összefogja az egészet, vagy hogy van ez, hogy működik nálatok?
0: Nem, ez közös. Szerintem közös. Talán, mert ez még annó Zsoltikával együtt, ugye, amikor elkezdtük, ez talán még akkor volt ez, hogy talán az én ötletem volt, hogy kezdjük el, hogy nem tudom, hogy alakult.
3: Én tudom, hogy ismertelek meg.
0: Hát tényleg. Ez az, hogy már fogalmunk
3: sincs. Nem is emlékszem.
1: Nem mondod.
0: Ja, talán
3: szerintem valaki mondta, hogy van egy hülye gyerek, aki ott

0: Gitározik nem messze tőlem, valamelyik utcában ott lakik, és akkor szóltam neki. Nem? Vagy te szóltál?
1: Ilyen iskolai izé nincs?
2: Nem.
0: Van egy idióta dobos, és
2: igen, ilyen haverok által.
0: Nem szóval tudom.
2: Így bulikból, én mindig zenélni akartam, ő is, és de valahogy nem találkoztunk, és akkor volt egy srác, nem tudom már melyik, de mondta, hogy van ez az Ellis Zsolt, akinek a házába ott a egyik szoba ki van alakítva próbateremmé, és hogy menjek el, és akkor csináljunk valamit, jammelgessünk. És akkor megkerestem, vagy buli helyen, vagy nálatok, elmentem hozzátok, nem tudom, és akkor ez lett belőle. Szóval így, de semmilyen iskolai barátság, meg ilyenek nincs, ez valahogy így összesodort minket az élet. És akkor ugye én pörgettem így a legjobban, ez talán azért tűnik úgy, hogy olyan hangadó vagyok, de úgy mindenbe közösen döntünk tényleg.
1: Nem, az látszik, hogy a csendes társ, aki azért oda bők, amikor nem, vagy nem úgy van, hogy amikor nem hogy rossz irányba, csak egy kicsit elmennél valamerre, akkor ő szól, hogy vagy nem, ez hülye,
2: nem,
1: jól látom.
2: Pont, hogy nem megyek el rossz irányba szerintem.
1: Ja, te vagy a
2: én vagyok inkább iránytű. Az, aki nagyon ragaszkodik. Mondjuk a Zsolt is ezt a vonalat nyomja, de hogy én nagyon ragaszkodom, hogy amit elkezdtünk, azt csináljunk, ne változgassunk, ne legyen ilyen dallamos ének, meg ilyen mit tudom én, miket akarnak
3: itt is menne.
2: Sokan. Szóval, hogy maradjon meg az az irány, mert én ebben hiszek, ez tetszik, de úgy veszem észre, hogy ezzel ők is egyet értenek.
1: Nyára hova mentek? Szokták mondani a zenekarok Oszlóba, de gondolom, hogy nem. Van valami lekötött bulitok, vagy meghívásatok, amire esetleg el fogtok tudni menni?
0: Hát most van egy meghívásunk Lengyelországba.
1: Na.
3: Ja, tényleg, az egy másik.
1: Na, mondjuk ki ezt a külföldi szállat, mert ezek nem rafinált dolgok, mert ha jól sül el, akkor utána egy darabig oda kell járni, nem?
2: Hát nem hiszem, szóval itt felkért egy zenekar, hogy kiesett valami előbanda tőlük. Hát
3: konkrétan a Zord.
2: A Zord.
3: Zord zenekar.
1: Akik nagyon kemények.
2: Elég kemények.
3: Igen. És azt mondták, hogy sokkal jobban szeretnének minket magukkal vinni, azért mert zsákba macska, hogyha a Katowice-ben? Zsákba macska, hogy Katowice-ben egy helyi bandát behívnak a rendezvény szervezők, ők nem ismerik, nem tudják, hogy miről lehet szó, milyen stílust játszanak, jó, az azért csak le van kommunikálva, hogy a stílus az legyen hasonló, de azt mondják, hogy inkább mennének biztosra, ezt inkább.
1: Ja, mert játszottatok többször
2: igen,
1: velük?
2: Igen, játszottunk.
1: Többször? Már.
2: Hát kétszer.
3: Igen.
2: Kétszer. Aha. Velük kétszer. Csak a Dornak a dobosa, a basszárosunk Dávidnak a régi zenésztársa, szóval ők régen együtt zenéltek. És akkor így innen is megvan az ismeretség.
1: Ja, tehát van eleve egy emberi kapcsolat, ami,
2: van.
1: Ami nem baj.
2: Egy 20-30 év után most elevenedett fel közöttük, mert addig nem is találkoztak, csak nagyon régen együtt zenéltek. Uh-huh. Úgyhogy minden. Hát meg van ugye ez a június 12-i buli itt a teremben, úgyhogy aki tud, az jöjjön.
1: Az hol lesz?
2: A terem. Óbudán.
1: Óbudán?
2: Igen. Meg azt mondom, ami lekötött buli, az egy szeptemberi 8-as. Ezek vannak így most előre lekötve, de hát ezek folyamatosan változnak, hogyha hívnak, mi úgy is bólintunk és nyilván megyünk.
3: Igen, most úgy tervezzük, hogy a nyarat az album elkészítésével töltjük, tehát a terv konkrétan az, hogy nyárig megcsináljuk a felvételeket, és nyáron lehet foglalkozni a keveréssel, masztereléssel és a felvételek javításával, hogyha esetleg kéne, vagy még pótfelvételek készítésére.
1: Van stúdióba mentek, vagy ezt is megoldjátok házilag?
3: Házilag.
2: Megoldjuk több
3: A dobot kivéve. A dobot azt nem tudjuk házilag.
2: A dobot azt egy külön helyen, külön stúdióba vesszük föl az alapnak, de a többit azt megoldjuk ott mi helyben. Uh-huh.
1: Saját hangmérnök, vagy a Dávid?
2: Főleg a Dávid.
1: Dávid.
3: Dávid a szakember.
2: Dávid adja meg a fülekkel hozzá, igen.
1: De ő neki jó a füle ilyenre.
3: Hát, zenei affinitása az egekben van.
2: Igen, meg akkora türelme van a csávónak ezzel foglalkozni. Hát én mondom, még feljátszom, én már az idő alatt bekattanok sokszor, nem hogy még itt helyére húzogassam a dolgokat, meg figyeljem, mi hogy szólsz, le a kalappal előtte tényleg. Én azt mondom, hogy megfogtuk fel az Isten lábát. Ilyen téren.
1: Tudtok gyakorolni próbán kívül? Mondjuk te biztos tudsz, nem? Mert hogy otthon mondtad, hogy nálad van a próba, tehát igazából akkor gondolom átmész délután, van egy kis időd, egy kicsit gitározni.
2: Hát ezt jól mondod, ha van egy kis időm, de hát ez, hogy nekem időm legyen, ez...
1: Most lehet volna, de erre idejött.
2: Lehet, igen, de nem, tényleg minden így a család körül, a hobbik, haverok, szóval így, főleg a munka, a család, ezek körül mozog minden. Ez, hogy legyen szabad időm, akkor megpróbálok aludni, mert állandó zombi üzemmódban vagyok.
1: Hát ezen két óraig kell is.
2: De a hobbi elveszi ugye az ember idejét, minden. Szóval az, hogy én kimenjek a próbaterembe külön, azt előre el kell terveznem, hogy ezen a délután mondjuk én most fölveszem a fülest, vagy csak úgy kimegyek kicsit, pötyögök valamit, mert meghallgatok egy új témát, amit mondjuk a fejembe kitaláltam.
1: De milyen hangszered van? Nem a gitár, hanem milyen erősítővel játszol?
2: Ja, az erősítőm az egy Marshall, Marshall-láda. Hát két gitárom van egy Harley Benton, meg van egy LTD. Az LTD az újabb, szóval azt nyűstölöm. A Harley Benton az viszont...
1: Az különben állítok most nagyon elég jó.
2: Nagyon, nagyon jó, szóval jó elkapták tényleg egy ilyen, hogy ez a ESP-nek az egyszerű változata. Hát az ESP az lenne a csúcs, de hát az nem engedi meg a pénztárcám, úgymond.
1: Hát meg azért valljuk be, hogy ugyanott készülnek majd.
2: Igen, meg minek. Szóval én azt
1: tehát
2: mondom,
1: most igen, most azért egy 5 kilóval többet ráteszel, és...
2: Nem, és nem érzed, főleg úgy, hogy el van effektelve az egész, szóval annyira nem érződik.
1: Effekteket használsz nagyon
2: persze.
1: Sokat?
2: Hát alap ugye a torzítás,
1: hát az...
2: Szóval az nagyon kell bizonyos részeknél rátesz, ilyen kórus, vakpedál.
1: Kórust is használsz?
2: Hát, de csak ilyen akusztikus részeknél, hát, hogy jobban megzengetem vele.
1: Aha.
2: Szóval az csak ennyi.
1: Aha.
2: Vak? Van vakpedál. Hát, igen, hát az inkább szólók alatt így azzal színesítek. De nem viszem túlzásba, szóval ez az egész szólózás, ez inkább ilyen áthidalások nálunk, mert az én véleményem az egész szólózásról, hogy tönkreteszi a zenét. Szóval ugye a zenének, amit mi játszunk, ezt a trest, ennek ütnie kell.
1: Szóval. Ebben nincs is szóló általában, nem nagyon szokott lenni?
2: Szokott lenni, főleg a old school trestben ugye, de átment már sajnos régen abba a stádiumban, hogy na mutassuk meg ki, mekkora gitáros. Na hát ez rám nem jellemző.
1: Hát ezt hagyjuk, ezeket a kínai ferdeszemű gyerekeket ott érzés nélkül. Igen. Úgy jár az ujja, mint a...
2: Igen, és a nagy virgaszoló...
1: Zsoltnak a duplázója, ugyanúgy jár a kezés, de nézed a szemét, és nem látsz semmit.
2: És az a baj, hogy...
1: akkor azt mondod, hogy akkor mi...
2: hogy ezek a nagy virgaszólók ugye nem illenek bele a számba. Sehova. Mi meg úgy vagyunk, legalábbis én így gondolkodok, hogy ha már szóló, akkor passzoljon valahogy a szám hangulatához. Szóval nekem az egész számok ilyen hangulatkérdés az egész. Mind megírásnál, mind játszásnál, hogy milyen hangulatot kell, hogy árasszon.
1: Norbi, te hogy gyakorolsz?
3: Hát én otthon sehogy. Próbán kívül egyáltalán nem bírok. Az... Le kéne szigetelnem egy szobát legalább.
1: Munka közben?
3: Nem, esélytelen.
1: Esélytelen.
3: Az a baj, hogy tényleg nagyon erőből csinálom. Pedig jó lenne edzésben tartani magam. Most látszik, hogy nem vagyok túlzottan edzésben. Tehát amikor én elkezdtem velük újra zenélni, én azelőtt 8 évig kihagytam a zenét. Volt egy nagy csalódás, mindegy, a lényeg az, hogy utána bevetettem magam, és abszolút beleadtam mindent, hogy biztosan benne legyek a bandámmal, és tetszem nekik. Ezzel azt sikerült elérnem, hogy másnap a véres takony darabokat szedtem ki az orromból.
1: Tényleg, te a legelején ugye elsumálkoltad, mert elkezdted mondani, hogy hogy kértél bandába, csak aztán nem beszéltünk róla, hogy hogy lettél énekes, hogy gondoltál egyik nap, hogy hopszi, te Norvigya, csávó, hát te egy fasz énekes leszel.
3: Hát igen.
1: Így valahogy?
3: A középiskolában az angol csoportban meg ismerkedtem egy gitárossal, mondta, hogy bandát akar alapítani, énekes kell hozzá. Azt mondtam, hogy elvállalom, nézzük meg. Kipróbáltuk, hát amúgy nagyon nehezen, nagyon lassan alakult ki ez a hang, amit most ezek a hangok, amiket már ki tudok adni, de szépen lassan, hát autodidakta módon rávezettem magam idővel. Úgy szerencsére sikerült is, és megérte belőlni ezt a sok energiát.
1: Zsolt, te próbák közt tudsz gyakorolni? Van gumilapod, vagy dobod, vagy elektromos dobod?
0: Van otthon egy...
1: Elektromos,
0: még,
1: vagy rendes?
0: Nem, még egy teljes dobszerkom van otthon.
1: Teljes
0: szetted van? Igen. De időm az viszont nincs.
1: Van, Neri. Akkor jó, te is úgy, hogy időnként odamész, szinte 70 éves papa, odamész, megsimogatod. Hát ma se ütöttünk.
0: Igen, körülbelül.
1: Igen. És melyiket viszed? A buli, ha a buli van, és vinni kell.
0: Az, ami nálom van
1: azt
0: otthon, és ami viszont a próbateremben van, azt nem nagyon szeretem mozgatni, mert azt még apukám vette nekem, mikor 10 éves voltam.
1: Ja, az
0: és azóta megvan, fel is újítottam, megvigyáztam rá, meg bővítettem.
1: Az a hangszer az, amit soha nem adsz el?
0: Hát igen.
1: Ugye? Igen. Nekem is van egy ilyen gitárom, ami már nyugdíjban van, és soha. Tehát... Szalad az idő, és van még zenénk, fiúk.
2: Wow.
3: Hát, mondjuk én a vágyat tudom ajánlani.
2: Tényleg.
3: Mit
2: Léci,
3: gondoltok?
2: Léci.
1: A vágy.
0: Szerelmes.
1: Szerelmes? Ez egy szerelmes dal?
3: Nagyon szerelmes.
1: Mondjunk előre. Igen, előre van.
2: Elmondom.
1: Mondd el.
2: Ez a szám, hát nekem ez a favoritom, megmondom őszintén. Ez igen, ez úgy szerelemről szól. Csak azt szoktam mondani, hogy ugyanaz van leírva, mint amit leírnak ilyen könnyebb stílusban, hogy így szeretlek, hogy jaj, de magamhoz ölelnélek, szorítanálak. Hát mi ezt egy kicsit másképp fejeztük ki. Például ezt, hogy úgy akarok veled egyé válni, hogy mondjuk fölvágom a testedet és beléd bújok. Szóval én így, szóval kicsit máshonnan megközelítve a dolog, de...
1: Azt úgy mit szólt ez?
2: Hát
1: azt nem mond... gyanakszik, hogy nem, ott van a kések, hogy...
2: Azt mondta, hogy beteg vagyok, de ez nem újdonság. De én nagyon szeretem, de a mondani valója ugyanaz, mint a többinek, csak kicsit durvább, mert hát ilyen zenét játszunk.
1: Na, hát akkor hallgassuk a vágyat.

0: Kedves hallgatók, egy újabb zúzást hallgattunk meg, és ezzel kapcsolatosan föltennék egy pár kérdést. Ez az új lemezek, a új lemezzel kapcsolatban. Hogy álltok? Beszéltetek, hogy 4-5 szám van. Az a szám, amit legelőször lejátszottunk, amiről beszéltünk, hogy klip volt, és a Zsoltinak a klipje igazából, tehát a fejében született meg a képi látvány. Az is ezzel a lemezen lesz?
1: Nem, az még az első lemezen volt, amit hallottunk, csak ennek a számnak lesz egy folytatása, hogy ugyanerről az ember, vagyis hát nem ugyanerről az emberkéről, hanem ennek az emberkének, ennek a számkivetetnek a fiáról fog szólni.
0: És fűzitek a daljaitokat, a dalokat? Fűzitek?
1: Nem, így? Nem, ez teljesen véletlen, ez csak úgy.
2: Hát azért úgy csináltuk meg a új számnak a elejét, hogy szinte ugyanúgy kezdődik, mint ahogy véget ér a...
0: Csatlakozzon némiképp, hogyha úgy
2: tehát,
0: van.
2: Ha úgy van, egybe is el tudjuk játszani két számot.
1: De tudatosan nem akarjuk összefűzni a számokat, szóval minden szám elvileg különálló. Ez most úgy sikerült, hogy...
3: Hát ez az egy ilyen különleges.
1: Ez az egy, amit összefűzünk.
3: Mert a videoklipben is úgy van vége, hogy ott egy ketrec fölött etetnek valamit, dobálják be a ketrecbe a kis élelmet.
0: Ezt YouTube-on meg tudják nézni a hallgatók?
3: Igen. Meg tudják.
0: Akkor NOT zenekart kell keresni.
3: NOT.
0: Zenekart kell keresni YouTube-on, és akkor...
1: És számkivetett.
0: A számkivetett. Erről a videoklipről beszélünk a műsor elején, és a műsor vége felé is most éppen erről beszélünk.
1: Igen, és ennek lesz egy folytatása.
3: A szám címe az Elfeledett.
1: És hasonló klip lesz, gondolom, Zsoltika, hasonló
2: hát, igen, most újból be kell vásárolnom.
0: Jajjaj, már megvan régi csontokat megették a kutya.
1: Már megvan
2: igazából,
1: a maszk.
2: Igazából most jött egy ötletem kutyával kapcsolatban, tehát a jelünket, még a legelején, az NOT-t.
3: Ja, a logót.
2: A logónkat. 20-valahány évvel ezelőtt meghalt egy kutyám, akit nagyon szerettem. Most a gyerekeknek elkezdtünk kiásni egy medencét.
0: Otthon, nálatok?
2: Igen, és megtaláltuk a csontokat. És a kutyának a csontjaiból lett kirakva a logónk. Tehát ez az NOT logó, amit mindenhol lehet látni, ez igazi kutyacsontokból van.
1: Az valódi. Igen.
0: Az igen, itt egy kitűzött és egy hűtőmágnest is tartok kedves hallgatóim a kezembe, ahol igen, láthatóan, mondjuk a térnél ott annyira nem, de igen, láthatóan. És ezek a te kedves kutyádnak a csontjai.
2: Igen.
1: De újra lett temetve, szóval...
0: Megcsináltátok ezt a fényképeket, aztán utána azért igen, egy nyugvó helyre tetted.
1: Igen. És szoktuk mondani...
0: Német juhász volt? Milyen kutya volt?
2: Hát ő egy Doberman és Leonbergi keverék volt.
0: Na, de nem kis kutya
2: de
0: volt.
2: De nagyon nagy volt, nagyon magas volt. Tehát hogy volt, hogy megkérdezték tőle,
1: ördög.
2: Úgy hívták, hogy ördög, amúgy az volt a neve, hát? És volt, hogy az utcán megkérdezték tőlem, hogy mi az a tehén, amivel sétálsz az utcán.
1: De így ördög tovább él.
0: Ördög tovább él, szegény ördög.
1: Ja.
0: Mondhatjuk ezt is. Ja. Térjünk vissza akkor a zenei produkciótokra. Én még mielőtt így bele mélyednénk, hogy milyen zenei, tehát milyen ötletek vannak ezen az új lemezen. Ez saját kiadás lesz? Vagy hogy lesz ez? Egy CD-re fölrakjátok, vagy ezt eldöntöttétek? Vagy hogy van az ilyesmi?
3: Fölrakjuk CD-re, YouTube-ra. A második albumot már mindenféleképpen Spotify-re, és akkor azzal felkerül majd az első is.
1: Igen.
3: És igen, saját kiadás.
1: Ugyanúgy tehát, saját kiadás. Hát
0: az elsőt is úgy csináltatok?
1: Igen.
3: Az elsőt is úgy csináltuk, bár technikailag nagyon sokat fejlődtünk most már a másodikban. Az elsőt még nagyon nehézkesen egy sávokként játszottuk fel. Uh-huh. És most már...
1: Más programmal dolgozunk.
3: Egyrészt más programmal dolgozunk, másrészt meg... Nem egyben veszük fel a sávokat, hanem most már tényleg kihasználjuk a lehetőségeket, amiket a technika nyújt.
0: Uh-huh. Tehát először földobolja a dobos.
1: Így van.
0: Utána jön a basszeros, az rábasszerozik.
1: Így van.
0: És akkor így lépésről lépésre, és a végén az énekes
1: igen,
0: ráteszi a pontot a végére.
1: Ez pontosan.
0: Ezt így tervezitek, és így is lesz végrehajtva. Mert azt, ahogy elnézem, azért eléggé, hogy is fogalmazzak, hogy ez jól értető legyen, ilyen egy vonalas emberek vagytok. Tehát kitaláltok, akkor itt aztán jöhet minden.
1: Bárki megyünk, bármit mond.
0: Megyünk, és az úgy lesz.
1: Igen, külső hatásokat azt figyelmen kívül, ha hagyjuk. Meghallgatunk minden véleményt.
0: De ki is megy azon a rendőrte?
1: Ha jó, akkor lehet, hogy megfogadunk belőle valamit, de csak amit mi jónak látunk, meg a mi döntésünk azt számít, szóval nem nagyon hallgatunk másra, mivel nem oda tartozunk.
0: Nem oda tartoztunk. Menedzser tényleg, hogyha itt tartunk, akkor egy ilyen menedzser kérdés, hogy gondolkoztatok ezen, vagy nem? Nem, ezt látom, hogy nem.
2: De. Volt, hogy feljött a téma, de ugye a menedzsernél is attól függ.
0: Aha, tehát még igazából akkor nem jött olyan ember, aki túlélte volna azt a részt, hogy menedzser lehessen állatok.
1: Hát nem, meg ez, hogy megfeleljünk valakinek is, ez nekünk nem megy. Itt mi magunknak el vagyunk, de hogyha már van olyan menedzser, szerintem azt próbál már diktálni, nem?
3: Hát, hogyha a menedzserről van szó, én azt gondolom.
0: Igen, meg belenyúlni a mézes bödönbe, ami még per pillanat üres. Tehát,
1: ami de teljesen üres.
0: De ők az elsők, akik belenyúlnak, és ez igen, ez jó ötlet, ezt én is díjazom, tehát ezt megsüvegelem.
1: A menedzser az akkor bukkan fel, ha lehetőséget lát. Csak hát akkor már lehet, hogy elboldogulunk mi is.
3: Hát igen, csak nálunk kimerülne annyi van a menedzsernek a dolga, hogy koncertszervezés és promóció, és nem hát nagyon hagynánk.
0: Ő más nem is akarna csinálni.
1: Nem, csak nem
0: csak mindegy. Csak pénzt elvinni.
1: Igen, hogy nem mindegy mennyiért. Ezt pont idefelé beszéltük a Zsoltival még.
3: Hogy... Hát ha lenne, miből, persze.
2: Hát pont ezért mondtam, hogy attól függ, amit beszéltünk idefele, hogy milyen szabályok.
1: Milyen áron.
0: Te látok, és látok
2: milyen
0: szabályok
2: alapján.
1: Kaptunk már ajánlást.
0: Kaptatok?
1: Igen, kettőt ugyan, nem sokat, de...
0: Hát nem, figyelj, az egy is a nullától egyel több. És de azon gondolkozom, hogy mivel hogy mondtam, hogy vannak, persze van egy pár zenész barátom is, és pontosan a te szakmádon belüli zenésszel beszélgettem, hogy most van neki az ő csapatának egy ilyen menedzsere, aki 8 zenekart menedzsel. Na most azt mondd már el nekem, vagy valaki, bárki mondja el, hogy ez hogy van. Ez olyan, mint a center, a fociba van a center, ugye, aki befejezi a támadást, de 8 csapatban.
1: Ez az, hogy?
0: Akkor sorvász, vagy mit csinálsz?
1: Ez mind a pénzről szól. Szóval most mind a 8-nak ugye próbál mondjuk fellépést biztosítani, meg úgy próbálja tolni a zenekart, de nem biztos, hogy nagyobb sikerrel sikerül, mint mondjuk a zenekar önmagának ugyanazt megtenni.
0: Ez önmaga promotálása.
1: Igen, és ugye mi is úgy gondolkozunk, mert több csóró zenekar, hogy most ezért nehogy már fizessünk. Akkor egy picit kevesebbet játszok, de valahogy úgy is el fogunk érni arra a szintre, ahova mondjuk ő tolt volna, csak lassabban.
2: Meg hát a mi stílusunkban, ugye a menedzserek azok nem úgy mozognak, mint a pop szakmában.
1: Kisebb lehetőséget látnak ebbe a zenébe talán. De...
0: Nincs akkora pénz, az
1: igen,
0: biztos.
1: Igen.
0: Az biztos, hát a populáris zenében van, a falunapokban.
1: Úgyhogy ebben
0: de ott, így... meg mindenki, nem tudom mennyire veszitek, vagy figyelitek. Falunapon van Magyarországon 12 zenekar. Minden falunapon.
1: Igen.
0: Első 6, második 6. Második 6, első 6. Nem?
1: Hát igen.
0: És el is viszik a Tejföld.
1: El. De szóval nekünk tényleg nem erről szól az egész. Szóval mi nem is meggazdagodni akarunk ezen, mert nem. Mi csak jól akarjuk magunkat érezni, minél több helyen megmutatni, hogy mit alkottunk, és hát örömködni azon, hogy más örül a zenénknek, ennyi.
0: Jó, tehát a menedzselést kilőttük, visszatérünk a zenéhez. Akkor hány dalt csináltok még, vagy mi a terv?
2: Most csináljuk a 7.
1: Most csináljuk.
0: De van egy ilyen...
2: Az új albumról.
0: Új albumról beszélünk, de úgy gondolom, hogy van egy ilyen terv, hogy most, srácok, az új album legyen 10 dal, vagy 12.
2: Ennyi lesz, szerintem 7 lesz.
1: 5-nek indult.
0: Mert de tehát igen, van előre egy megbeszélés.
1: Igen, először 5-nek. Aztán valahogy hirtelen összeraktunk egy 6. számot. Jó, akkor legyen 6, de még itt a felvételekkel kicsit elhúztuk az időt, közben született még egy dal, és akkor, ami most éppen folyamatban van, hogy lezárjuk, úgyhogy most abba állapodtunk meg, hogy 7. De igaziból van még egy dal a fejünkben, egy 8., úgyhogy még lehet, hogy 8 lesz. Attól függ, hogy mire lesz idő. Ha nem 8, akkor marad 7. Szóval nincs így lefixálva, szóval nincs ilyen, hogy konkrétum, hogy hú, ennek ennyinek kell lenni. Az is lehet, hogy ezen meg lesz a 7 dal, de közben megszületik a 8., és azt a 8. számot meg majd kiadjuk külön. Csak egy ilyen töltelék számnak, mit tudom én. Mégis, hogy jelen legyünk a médiában.
0: A dalok, amik idáig elkészültek, azok már elkészültek rendesen, vagy még megvan a dal, de még akkor nem kezdtétek el megcsinálni. Tehát te mennyit doboltál föl, akkor úgy kérdezném, hogy doboltál már föl a lemezre konkrétan?
2: Öt számot már földoboltam.
0: Ja, te már földoboltál 5-öt, és azt akkor még ez folyamatban van?
1: Az öt szám azon már fönt van, a basszus is, a gitár is fönt van, éneknek egy része van fönt.
3: Ének 2 számra van kész, de a többi sem fog módosulni már, kivéve a legújabbat.
1: A gitáron meg még...
0: Ja, csak most idő hiány van, vagy hogy van ez?
3: Igen, igen. Hát kellenek a próbák, ott tudjuk összerakni az új számot.
0: Ja, értem.
3: Még nem volt annyi próba.
1: Aha. De le vannak zárva, szóval végülis már 6 szám úgymond teljesen készen van.
3: 6 szám teljesen készen, felvételre várva.
1: A felvételre várva, ebből 5 fel is van véve. A 7. meg most zárjuk le, és akkor majd a 6., 7. azt külön vesszük fel.
0: Értem, de hát akkor tulajdonképpen nyár közepére ez meg abszolút nem működhet, nem?
1: Az a cél.
0: Mert már elég sok minden fönn van.
1: Igen, az a cél, hogy nyár végén
0: a születésnapotokra?
1: Nem.
0: Tartjátok azt a zenekar?
1: Nem
0: is hogy megvan, hogy mikor, mire mondtok, hogy na jó, figyelj, ja ne, nincs meg, mert beszéltük, hogy 4 éve vagytok, és akkor volt az a buli, amit mondtál, a valami születésnapi...
2: Trafó szülinapon feldolgozásokat játszottunk, hát onnantól kezdve számolhatnánk
0: amúgy. Azt számoljátok. De különben kéne, nem? Mert azért jó volna tudnád, tehát hogy ne gondolkozz rajta, mert hogyha megkérdezik, és akkor elkezdesz gondolkozni, akkor azt mondja az ember magában, te figyelj már, azt se tudja, hogy...
1: Hát de van jelentőség.
3: Mondjuk onnan számítom, azért mondtam, hogy télen volt.
1: De én meg úgy mondom, nem van jelentősége.
0: Hát igen. Egy szempontból nincs, abszolút. Hát, így van. De van egy szempont, ahol meg nagyon fontos.
1: Hát a rég.
0: Nagyon fontos.
1: Mi volt, hogy rég?
0: Ne, hát tudod, amikor azért odamész, és akkor hány éves a banda? Várjál. Tudod, tehát ezek én szerintem viszont a buli szerzésnél, tehát amikor tárgyalni megy valaki, akkor ezek fontosak, hogy legyenek olyan pregnáns dátumok, mit tudom én, amihez köthetsz bármit, hogy azt érezzék, nem, hogy ez tudja, mit akar.
3: Személyesebb.
1: Megfogadjuk a tanácsodat, nem, és fel fogunk ebből készülni. Nem, ez most tényleg.
0: Hazafelé
1: kiszámoljuk.
0: Hát tudjátok gondolni.
2: De amúgy igazából szerintem a Dávid, ő leírta az együttes történetét, és megvan.
1: A Dávid ezeket tudja amúgy fejlődni. Ha itt lenne, akkor lehet meg tudnánk mondani, hogy mióta létezünk.
0: Igen, ezt mondtátok.
2: Mi vagyunk itt most a gyengébb.
3: Na, most ezt a sotor ők is, hogy 3 szerencsétlen. Mit csinál?
0: Vajon hazaért? Már tudjuk.
1: Hazaért.
0: Dávid, hazaértél? Akkor jelezz, légy szíves. Attila várja.
1: Hazaért, úgyhogy otthonról írogat itt közben nekem.
0: Mit írt?
1: Hát, hogy...
0: Ne beszélj butaságot.
1: Nem, ő mondta, hogy próbáljuk meg betenni a dózist, mert a drive-on fönt van. De hát mondtam neki, hogy pendrive lenne szükséges, hogy azon rajta legyen a zene, mert hogy a új albumról ott van például a dózis, amiről szintén lesz egy videóklip.
0: Ja, és hogy akkor itt most nem hoztátok el?
1: Nem.
2: Ő hozta volna.
1: Ő hozta volna.
3: Igen. Ott maradt a kocsiban.
1: Úgyhogy csak drive-on fönn van fönti telefonon. Az meg macerás.
0: Macerás lenne hirtelen.
1: Majd legközelebb bemutatjuk azt is.
0: Hát bemutathatjuk úgy, hogy lejátszod és oda teszed a mikrofonhoz, megpróbáljuk.
3: Hát inkább.
0: De ez nem...
1: Az nem ugyanaz az élmény, úgyhogy inkább hagyjuk.
0: Nem, ez olyan, mint a Pista bácsi. Makóról telefonál. Jó napot kívánok! Itt vagyok a drive-on.
1: Aki kíváncsi, az jöjjön koncert, ezt meghallja.
0: Srácok, elmentem a 2 óra. Van még egy pár percünk. Én azt mondanám, hogy azért játszunk még búcsúzul egy dalt. Előtte foglaljuk össze, amit tudni kell rólatok.
1: Nem ezt akartam.
0: Ha nem ezt akartam, fogjuk lejátszani. Én meg azt akarom, hogy foglaljuk össze, hogy egy gödöllői thrash metal, jól mondom?
1: Igen.
0: Zenekar vagytok. Játszottatok már az ország több helyén.
1: Igen.
0: Ugye?
1: Igen.
0: Több mint valószínű Varsóba is kijuttok egy félig meddig barátzenekar által.
1: Igen.
0: Ennek örülünk. És még egyszer mondjuk végig, hogy előreláthatólag a meglévő bulikat, hogy hol láthatnak titeket.
1: Június 12-e terem, Óbudán, ez van lefixálva, meg szeptember 26-a talán a S8-as Underground klubban. Ezek vannak most egyelőre lefixálva. A többiről meg majd kövessétek az oldalunkat, és akkor megkapjátok az információt.
3: Hát tényleg Facebookon megtaláltok minket.
0: Hogy?
3: Not zenekar. Néven, hát NOT.
0: De ezeket pontosan mondjuk el, lehet, hogy most hallgatja valaki, és kíváncsi. És
3: hát akkor tulajdonképpen át lett írva mostanában arra, hogyha a Not zenekart beírja valaki, akkor minket fog kidobni.
0: Nem dob ki?
3: Mert ez előtte, a mai nap. Előtte meg Not Metal Band Gödöllő volt, és úgy abszolút nem talált minket senki. Hát akkor nem tudom.
0: N.O.T. Ez a biztos.
2: Igen, és zenekar.
1: Ja, ha nem találjátok, akkor tegyétek oda, hogy Metal Band Gödöllő.
0: Igen, ez ott a Facebook, és akkor hol vagytok még YouTube-on?
2: Facebookon van egy QR kód is, ugye?
1: Nincs még, nincs, az le lett szavazva. Nincs.
3: Fenn vagyunk YouTube-on is.
1: A YouTube-on.
3: NOT, END, az a...
0: END jel, így van.
3: NOT, END, Forstone.
0: Forstone, igen.
3: Esetleg, hogyha NOT...
0: Én úgy találtalak meg titeket délután, és azért mondom, hogy meg is néztem a klipből egy darabot, vagy bele-bele nézegettem futtába, és ott láttam azt a hatalmas szívet a kezedben.
3: Esetleg még az NOT szám kivetettre megtalálhat minket, mert az a legnézettebb videónk a klip által.
1: Igen, itt azt nézem a YouTube elérhetőséget, hogy Kukasz Not Metal Band. Ja, és a Facebookon pedig notmetalband.gödöllő.
0: Szóval pont gödöllő
1: az pont kell.
0: Gödöllőt kell lenni fog.
1: Okay.
0: Kedves hallgatóim, egy újabb beszélgetésen vagyunk túl. Ezen 2 órán megtiszteltek bennünket a NOT zenekar 3 jeles képviselő. A 4. srác sajnos nem tudott eljönni, mert a idefele jövet lerobbant az autója is. Pedig őtől még komolyabb és fontosabb információkat tudtunk volna meg, de a 3 fiú pótolta őt.
1: Közben itt írt pont a Dávid, hogy most már elég annyit beírni, hogy Not zenekar, simán ennyi, ez kész.
0: Not zenekar.
1: Hogy a fészen csak
0: fészen
1: ennyi.
0: Not zenekar.
1: Not zenekar így egyben, és akkor jó. Most írta. Úgyhogy biztos.
0: Ez egy nagyon friss információ, Dávid gyorsan megnézte.
1: Not zenekar.
0: Örültem, hogy eljöttetek, és a lelketek egy kis szeletjét megmutattátok nekünk, hallgatóknak. Beszélgettünk erről, arról, amarról. Nagyjából érintettünk minden témát, ugyan picit innen is, picit onnan is. Volt, ami nagy csapongás is volt, de ez nem baj, mert legalább figyelt a hallgatóság. Utolsó számot meg mond még egyszer a címet.
1: Nem ezt akartam.
3: És meg szeretném köszönni, hogy itt lehetünk.
1: Meg a hallgatók, hogy meghallgattak.
3: Én a Strada Rádió. Köszi szépen, hogy ezt a műsort.
0: Köszönjük.
3: Hajrá. További szép estét. Színpadon innen hangszeren túl.
0: Sziasztok.
1: Sziasztok.

0: Most nem. Ti nem, nézd meg, a közönség előbb tudja, mint ti. Nyama nyama nyama nyama nyama.
1: Nyama nyama nyama nyama nyama.
0: Nyama nyama nyama nyama nyama.
1: Nyama.
2: Nyama nyama nyama nyama nyama.
1: Nyama nyama nyama nyama nyama.
0: Nyama nyama nyama nyama.

0: Marcin Szépen!
1: Hát igen. Az elején azért játszottuk, hogy egy kicsit tovább nem jutott eszembe a szöveg, de hát ez... Van ez a ginkófának a levele, azt kell lenni állítólag ebbe a korba, és az nagyon sokat segít. Figyeljetek, az van viszont, hogy készültünk egy kicsit. Speciális vokális megoldással szeretnénk benneteket elkápráztatni, mint olyanokat, akik hát ugye éjjel-nappal szolfézs órákra jártatok. Tudjátok, hogy most milyen nehézségű bevezetőt fogtok hallani. Szeretném, hogyha a káprázat csillogását látnám a szemeitekben, amikor ezt majd most bemutatjuk. Készüljetek, akkor ez nekik is nagyon nagy feladat, és nagyon nagy sikerélmény lenne társaimnak, hogyha el tudnátok káprázódni ezen. Na figyeljetek akkor! Izgulok nagyon!

Igen, hát ez egy hatáskeltő elem volt, amikor ilyen viszonylag sok keringőt, meg ilyesmit játszunk, akkor büntetésből magunknak büntetésül eljátszunk a kicsit szomorkásnak bizonyos részleteit, ha gondoljátok ti is. Amolyan ébresztőként. Na kérem szépen, most mi jön? Ábel, a kedvenc számod jön, András, amiben olyan szépen szólózol fiatalkorod óta. Annyira szépen, hogy most már Csasszinak átadtad, mint fiatal versenyzőként. Most már ő hat kísérletezzen. Nem is tudja, hogy minden, nem is tudja, hogy... Sült.

Így volt lemezminőség. Köszönjük szépen, és azt ismertek, hogy... Ez ilyen világzenés kezdés, ez olyan, olyan szép ilyen zenei aláfestés, mint aki zinget, kispi. Neked, az ingetnek énekelek.

Akkot nyíts, amit főzött, az kienti a félhomályba. A gőzzel száll és a járdán, ott marad a sűrű leves. Aztán néhány nagyobb darab feláll, és új életbe kezd. Először is új külső kell ruhát kap a konzervgyárba, és munka után lezárt szűvelőbe egy jobb ételbárba, és hazafelé a kapuajba kitámad a bőrkabát rá, hogy ő még soha, és senki őt nem, és a

0: nem figyelek oda.
1: Hát neked ezzel kéne foglalkozni, nem a zongorázással. Ez a napszemüveg, ezt tudod, hogy csak a nagyon öreg bácsik hordanak ilyet rock színpadon.
0: Yeah!
1: Vállald a csodálatos bölcs ráncaidat, amik ugye szemed körül itt kialakultak. Ezt ma kaptad, ezt a napszemüveget egyébként? Vagy mi ez? Diopriás? Megnézhetem?
0: Ezt ajándékba kaptam Nagyváradon valakitől, aki nem akarta ideadni.
1: És már nem él? Vagy most ezt miért így mondtad ilyen fenyegetni?
0: Ott felejtették a hangszeremen, ennyi.
1: Nekem hogy áll? Nem hallom az egyértelmű lelkesedést. Viszont nem látok benne, úgyhogy visszaadom. Ez jobb azért, ebbe otthonosabban érzem magam. Figyeljetek, az van, hogy kimaradt egy szám, amit én tudok a legjobban eljátszani a világon. Ezt a Drapi mondta nekem, pedig ő sokkal jobb basszusgitáros, mint én. Na figyeljetek, úgyhogy most egy jelentőségteljes pillanat következik. Például ez a úgynevezett király-indiai védelem, amivel megnyitom a figurát, figyeljétek, amivel nyitom a számot, ez nagyon csodálatos. Tudjátok mi jön? Ábel, meghatást, tudod, az jön. Ismeritek a meghatást? Figyeljetek, ez az egyik legnehezebb dolog, amit csináltam életemben. Ez még nehezebb az oviskori szexnél is. Nem is sikerült elsőre. Hogy is van, azt mondja? Nem. Hát, jaj. Ábel, szerint ez hogy van? Te mindig szoktad tudni ezeket. Igen! Hát egyből. Bocs, csak úgy örültem, és akkor nem tudtam elkezdeni. Na.

Kár lett volna kihagyni, nem? Akkor most jöhet a Honi csillagászat fejlődése egy ilyen vízparti helyen?

0: Köszönjük szépen!
1: Hát igen. Észrevettétek bizonyára, hogy az ilyen lassabb számok után nagyobb köszönömöket mondok, mert hogy az olyan gerjesztő dolog, hogy az ember köszön. Én mindig fölgerjedek tőle. Figyeljetek, most egy következő szám következik, ez érdekes azért, amit mondtam, nem? Hiszen mi következne, nem egy következő szám, mondjuk ezen kívül még esetleg jöhetne egy meteor, ilyesmi. De ennek a számnak egyébként az az érdekesség, hogy az első öt kispál szám között volt valamikor 1980, mondjuk 8-ba. Az nem 7 volt, de lehet, hogy 87-ben, csak akkor nem fejeztük be. Minden esetre az ötödik lemezre az űrre került rá, amelyik 1995-ben jelent meg, és emiatt aztán most játsszuk el. Az a cím, hogy Jelvény nélkül.

Azt hiszem, erre mondják, hogy ezek a dió percei. Most az előbb előrittyentette egy kis hippi ízű Hammond szólót, most pedig, mint zongora művész, következzék. Ezt azért csinálja, hogy érezzétek, hogy ebbe a hidegben milyen nehéz zongora művésznek lenni. Így.

0: Na ez a tévút. Figyeljetek! Azt mondja, hogy... Halló! Halló! Azt mondja, hogy most következik az a pillanat, amikor... Hát a Dio... Volt már organista, ugye volt... Bocs, csinálta MC, volt zongorista, és most... Nem mondok semmit, de az Apa, Anya és a Kígyó című számban... A Dio, mivel ugye abban eredetileg sincsen zongora, jobb hián anya lesz. És hát ugye a Kispince volt véletlenül ez a World Music kígyós cág, ő lesz a kígyó. Ez így nagyon szigorúan ki volt találva. Az egy picit rájuk lett bízva, hogy mit csinálnak, amíg mi hárman eljátszok ezt a dalt, ők addig egy balettot bemutatnak nektek, vagy ilyesmi. Nem tudom pontosan, mit találtak ki, hát majd gyere András, akkor ide álljatok a szélére, és aztán jöjjön a mutatvány, először hagyjátok érvényesülni a zenészeket. Ja, oda lemész? Jó,
1: jó.
0: Dio is?
1: Jó.
0: És akkor hát mi csak itt szerényen a háttérben zenélünk, és akkor következik a dráma. Íme. Bocs, nem léptem ki a izémat, a pedálomat, és nem szólt teljesért. Ne arra ugyatok, hogy elindultatok már. Van valami ötleted, mit fogsz csinálni? Vagy megbeszéltétek? Jó. Jó, te ne úgy állj, mert így csak mi látjuk, hogy mesztelen nő vagy.

Micsoda koreográfia, ha? Aki tud, az tud. Na nézzük akkor. Komoly, egy kicsit behangolok. A Presto Rock jön egyébként. Ez még egy olyan hőskorszaki dal, amikor azt figyeltem meg, hogy általában akkor vannak verekedések koncerten, amikor vannak biztonsági emberek. Azóta ez már teljesen megszokott. Hát ugye azért, hogy... Na mindegy, nem mondom. Először ugye, először csak biztonságot csináltak, aztán utána már ők állították helyre a rendet is, amit, azt a rendetlenséget, amit ők okoztak, aztán a jegyet is ők szedték, aztán végén az övék volt a hely. Aztán hát most nem mondom, hogy épp most mi van, de most Presto Rock jön.

Következik a cocatánc. Lírai kezdés után egy zord intro, és aztán jön az énekes, és megmondja a tutit.

És bár nem ide tartozik, mert ez nem a legvidámabb számunk, de sok boldogságot kívánunk Philip Szabosnak és Pap Nikolettnek, akik 10 nap múlva házasodnak. Mert a remény az él. Uh-huh! És ezúton köszönünk igaz szívből boldog születésnapot Heidl Zsófiának. Igen, mert tavaly képzeljétek, azt hiszem a tesóját, a Sárát mondtuk be. De ilyen hülyeséget. Hello Zsófi! Boldog szülinapot. Na kérem szépen, a Lecsónak is egyébként boldog szülinapja van, azt is mondjuk be. Leskovics Gábornak is boldog születésnapot kívánok! Na kérem, hát akkor most ugye pont nem a legjobbkor mondtam, mert éppen belesüllyedtünk volna egy ilyen jó depresszív hangulatba ezeket a dolgokat, de hát pont erre jó, hogyha vannak ünnepek az életünkben. Azt mondja, jöjjön az árazékbot, nem?

Hát köszönjük szépen! Úgy... Volt nagy egészségetekre? Nagyon jó tartjátok magatokat, nem tudom, hogy mi van veletek, de igazából klasszul néztek ki. Csak egészség legyen, csak egészség legyen. Ha az életben nincs már több móka, azért ez remények, meg mindenkinek odébb van. Most ebből is iszom, mert azért ez jobb. Hát akkor... Beállok kis terpezbe. Mehet.

Sajnos ebből az időszakból a jó szám. Sajnos ebből az időszakból a jó számok azok mind elég lassúak.

rogaban sus paradis. Csasszi, tartanád a frontot, addig állal, meg ilyesmivel vagy a közönség. Megkérik a közönséget, hogy a közönség imitáljon női orgazmust, hogy hogy gondolják, hogy ez milyen. Esetleg addig tábortűzű gitárra kísérjük a tisztelt közönséget.

0: Slamdobban nem kell, mert tudják a nélkül is.
1: És most a csajok.
0: Most figyeljetek.
1: És most a skatok.
0: Várj, álljon meg a menet. Na. Mi ez a kollektív baszás? Össze-vissza kell csinálni. Mi ez az óriási grupper szex? Ez olyan, mint a katonai eskü. Ja, ti ezt nem tudjátok, mert már fiatalok vagytok. Ki volt katona? Tegye fel a kezét. Na, azért jó van. Vannak becsületes ilyen zöld mundért hordott fiatal emberek is. Na, figyeljetek, azok emlékeznek. Én szerintem az egész katonaságban az volt a legjobb, mikor a katonai esküt mondtuk. Én, és akkor mindenki mondta nevét. Teljes anarchia volt. Nekem azt tetszett a legjobban benne. Semmi más nem tetszett egyébként, de úgyhogy most azt javaslom, hogy mindenki még olyan magánhangzókat is mondjon egyszerre, és teljesen a ritmustól függetlenül ne foglalkozzatok a zenészekkel. Ami így eszébe jut, ami hogyha egy igazi olyan kozmikus orgazmusa lenne, akkor legszívesebben azt kiabálná. Na, mit szóltok hozzá? És mindenki így gondolkodja, hagyok időt, addig a többiek jazz játszanak, az mindig jó arra, hogy az ember mondjuk kivegye a pénzét a bankból. Most megvan mindenkinek? Akkor csönd! Na, alakul ez. Most a fiúknak már nem kell többet, mert ők ugye nem tudnak egyből, hogyha elmennek, akkor nem tudnak egyből utána még egyszer elmenni. Úgyhogy akkor most csak a lányok. Ez jobban tetszik egyébként. Na, térjünk vissza a ritmushoz. És hagyjuk ezt az orgazmus dolgot, ezen ugorjunk át. Ennyi szex bőven elég egy este, nem? Ebben az én koromban bőven. Mert akkor már a régen-régen nem történt semmi, se az a titkos dolog,

0: most nagyon halkan.
1: Mondja a csajok.

0: Ez egy szép volt, nem? Gratulálok nektek, nagyon szép volt, tényleg, ahogy így együtt. Figyeljetek, azért nincsen Kispál koncert sztár vendég nélkül, természetesen, mivel Pécs közel van, ezért könnyű volt sztár vendéget találunk, nem tudom, észrevettétek-e, hogy az, rám is az van rám írva, hogy Rock and Roll Star Pécs. Ugye van még egy ilyenünk, hát a Kispál. Csak ő most a kígyójármez miatt nem tudott ilyen pólót húzni. De azért van még egy igazi, a legcsodálatosabb, aki létezik a Földön. Brajtigan Gábor. És milyen gyönyörű fellépő ruhát húzott ma. Ez kitől kapta, az intim tornásoktól, vagy kitől? Azoknak van ilyen.
1: Prince volt a kedvencem, a Prince.
0: De egyébként is úgy nézel ki, mint az intim tornás basszusgitáros. Az figyellek, a Sanyi. Te ilyen Sanyi hasonmás versenygyőztes vagy. Vagy lehet, hogy ő utánoz téged?
1: Lehet.
0: Bizony. Ez a magyar pop nagyon belterjes. Vagy lehet, hogy ugyanattól az anyától vannak. Az is nagyon lehetséges. Na, figyeljetek, akkor most eljátsszuk a zsákmányatot, de tudjátok miért? De, vagy nem, először nem játsszuk el. Figyeljetek, először csináljuk, hogy én azt mondom, hogy eljátsszuk a zsákmányatot, aztán utána azt mondom, hogy mégsem, mert egy hisztis rockstar vagyok, ugye azok mindig hisztisek. És ti azt mondjátok, a kurva anyád! Jó, ezt nem mondjátok, mert ezt tényleg nem mondjátok. Na, de gondoljátok, akkor nem sértődök meg. És utána, miután itt hagytunk benneteket, mert titeket egyáltalán nem érdekel az, hogy mi itt vagyunk-e vagy nem, magatokba eléneklitek, jó? Mi ezt meghalljuk, hogy milyen elemi igény van erre, és visszajövünk és eljátsszuk, jó? Na, ezt csináljuk. Nem játsszuk mégse!

tempót fogok vezényelni.

Ne. Gábor, ez túl egyértelmű. Olyan érdekesebb tempót vezényelj, melyik? Nem akarjátok elénekelni? Akkor felrúgjátok a koreográfiát. Veletek is nehéz nagyon. Hát nem tudom, most figyeljetek,

Jó, ennyi elég, majd a közepén úgy is lesz, és akkor egybe elénekeljük, hogy aki nem tudja a szöveget, az meg álljon hátrébb, hát most ne haragudjatok, de ilyen. Neked ezzel kéne foglalkozni, ez nagyon ügyes dolog ez.

0: Köszönjük szépen! Bratigan Gábor, a csodálatos!
1: És engedjétek meg, hogy bemutassam a többieket is, ha már egyszer így alakult. Császári Gergő, aki tavaly is itt volt már velünk. A zenekar utolsó dobosa Mihály Kábel. A zenekar első és utolsó billentyűse Diósi Ákos, aki titokban Dezső is. A zenekar névadó, nem akarom mondani, hogy címer állata, hanem... Mi vagy te? Madar? Címer? Igen, a zenekar kabala állata, Kispál András. Ez volt. A csodálatos. Most mi van, ez nem jó? Most te is mondhatsz valami csúnyát rám, na.
2: Megalolvasjunk.
1: Azt hittem végre azt mondja, hogy szép vagyok és okos. De hát úgyis háttérben mindig ezt mondja egyébként. Köszönjük szépen nektek, köszönjük, hogy velünk voltatok. Vigyázzatok magatokra a ma este folyamán. És természetesen érezzétek jól magatokat. Nem csak a Visingon Orfűn, hanem úgy egyébként is, amerre jártok. Sziasztok!

Köszönjük szépen, jövőre már nem fogunk ilyen mélyen meghajolni, mert most már kopaszodunk. Szevasztok, köszönjük. És hogyha megengeditek nekünk, akkor hát ugye a zsákmány alatt az egy ilyen kakuktojás volt, de azért mi mindenképpen kitaláltuk már előre, hogy mi legyen az utolsó dal. Font azért, mert ugye a zenekar két meghatározó embere muzsikál benne. Dió és Andriska. Úgyhogy most akkor jöjjön egy dal, aminek az eredeti klipjét is itt levetítjük, mert ezt szeretjük. Mert mi vagyunk rajta, meg azok a gyerekeink, akik akkor már megvoltak. Amikor ez a klip készült.

0: többiek... Úristen, van egy dudás ember, azt nem akarjátok, hogy dudázzon? Miért nem? Hát gyere, dudá... ha engedjétek már, hadd dudázzon. Köszönjük szépen, úgy látom, hogy egy ilyen levezető dudaszóló vár rátok. Szevasztok, köszönjük.
1: Gyere. Köszönjük. Ciao. Ciao. Na.

0: A moarte do Jung.
1: Strádarádió. Hallgass ránk!

0: rockinform.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találunk.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
1: Rock

0: jelem. Nem szégyelem, szarra egyedül lenni.
1: Nem szégyelem.
0: Nem szégyelem, szarra egyedül lenni.

Az autók a tenger felé, a kis Pálisa Borsz pedig a Budapest Parkba mennek május 9-én. A zenekar elhozza az elmúlt közel 40 év legnagyobb slágereit. Gyere újra és naposz holddal! Kis Pálisa Borsz, május 9, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.

Van egy beszorult mondat, egy kurvára beszorult mondat bennem. Egy jó néhány honfitársam által osztott személyes vélemény. Senki sem megy felfele ezen a lépcsőn, úgy ahogy éppen én.

egy beszorult mondat. Egy kurvára beszorult mondat bennem. Íme egy jó néhány honfitársam által osztott személyes vélemény. Senki sem megy felfele ezen a lépcsőn, úgy ahogy éppen én.

0: Rockinfon.hu.
1: Rockinfon.hu.
0: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találsz.
0: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.

0: rockinform.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
1: rockinform.hu.

0: rockinfon.hu.
1: Rockinfon.hu.
0: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találsz.
0: De az archívumban kiolvashatsz komplet régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
0: Rockinfon.hu.
1: Rockinfon.hu.

Az autók a tenger felé, a kis Pálisa Borsz pedig a Budapest Parkba mennek május 9-én. A zenekar elhozza az elmúlt közel 40 év legnagyobb slágereit. Gyere újra és naposz holddal! Kis Pálisa Borsz, május 9, Budapest Park. Jegyek Budapest.

a tenger felé, a Kis Pál és a Borsz pedig a Budapest Parkba mennek május 9-én. A zenekar elhozza az elmúlt közel 40 év legnagyobb slágereit. Gyere újra és naposz holddal! Kis Pál és a Borsz, május 9, Budapest Park. Jegyek Budapest Parkon.

is, szakos hallgatók! Tudtok szépen élni, de mára mindenki hajót. A karmokának megyen, mint a télbizonyságot tenni, hogy közel a vég.

Az autók a tenger felé, a Kispál és a Borz pedig a Budapest Parkba mennek május 9-én. A zenekar elhozza az elmúlt közel 40 év legnagyobb slágereit. Gyere újra és naposz holddal! Kispál és a Borz, május 9, Budapest Park. Jegyek Budapest Parkban.